Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM. Összeköt.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést, ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. A miniszter közölte, a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék, írja az MTI. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni, mivel mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van, ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is ugye a sátorban a teltház is nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferenciája és a tájékoztatás része.
1: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
3: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az 5-ös blokki betonozás halad előre, a 6-os blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixébe milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
1: Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást, délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, idegenben nyert bajnokit szombaton a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga 8. fordulójában a Kisvárda ellen nyert 1-0-ra, így a Paksi FC megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
4: Ma azt gondolom, hogy inkább célfutballt játszottunk, mint látványos helyzetkidolgozást és gólokat lőni. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezésünk, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk nem volt annyi, mint amennyi lenni szokott. és hát egy célfutball volt, de elértük az eredményt, úgyhogy megérdemli minden játékos a hozzáállásáért, a teljesítményéért a gratulációt. Ezen a meccsen inkább ilyen kavarodások voltak, amiből gólt lehetett volna szerezni. Egy ilyen tiszta helyzetet láttam az ellenfél részéről is, és a részünkről is, amikor a Hán kilépett és lábon lőtte a kapust. Az volt egy tiszta helyzet. Ezen kívül ezen a meccsen nem sziporkázott egyik csapat se a helyzet kidolgozással. Megpróbáltunk egy kicsit, hogy mondjam, finomabbra venni ezt a fiatalok idősek arányát. Most azért jobban elkaptuk a fonalat, és menet közben is azért, akik beszálltak, azok hozzá tudtak tenni. Tehát azt gondolom, hogy most talán jobb volt ez az arány, mint az elmúlt mérkőzésen.
1: Most válogatott szünet következik az OTP Bankligában, ezt követően a PFC a következő fordulóban az MTK együttesét fogadja majd a Fehérvári úti stadionban október 10-én.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
0: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Fox FM.
1: Alszik a város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A válaszadók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az állami összoroszországi közvéleménykutatási központ vasárnap közé tett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott a párt listán. A közvéleménykutatási központ szerint a többi párt nem lépi át az 5%-os küszöböt, írja az MTI. A reklámrendelet tervezetének felülvizsgálatát és érdemi egyeztetést kér a kormánytól a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata, írja az MTI. A szervezet szerint a Közlekedés és Beruházási Minisztérium javaslata az óriás plakátok 90%-át megszüntetné, ami súlyosan korlátozná a hazai vállalkozások hirdetési lehetőségeit. Álláspontjuk szerint a szabályozás KKV-k százait lehetetlenítené el, miközben több mint 1100 munkahely megszűnését és milliárdos adó bevétel kiesést okozna. A tagozat hangsúlyozta, a bontási kötelezettség csaknem 19 ezer ingatlan tulajdonost és az önkormányzatok bevételeit is hátrányosan érintené. Mivel saját kutatásuk szerint a lakosság 4/5-ét nem zavarják a közterületi hirdetések, a szervezet a határidők meghosszabbítását, kiegészítő hatásvizsgálatot és szakmai párbeszédet sürget. A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagyklubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
2: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejében leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
3: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
2: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
1: Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között, csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az Élesztő. A Paksfm reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk. Élesztő minden hétköznap a Paksfm-en.

az On The Radio eredetileg egy 1979-es sláger, Donna Summer-é, de most egy 2004-es feldolgozásban indította az órát. Jó reggelt kívánok mindenkinek 2026. szeptember 21-én hétfőn, reggel 6 óra után egészen pontosan 9 perccel járunk, és egy vadonatúj hetet kezdünk meg. A mai napon egyébként az év 39. hetét. Remélem, hogy mindenkinek jól telt a hétvége, hát élményben gazdagon telhetett, rengeteg volt a rendezvény. Én nem is tudom, hogy az elmúlt években volt-e olyan hétvége, olyan szombat, amikor ennyire sok szüreti nap esett az egyetlen egy napunkra, szombati napunkra, többek között a Simontornyai, a Györkönyi és a Dunakömlődi, valamint a Szekszárdi szüreti napok is ezen a hétvégén zajlottak, úgyhogy ezen kívül is vélhetőleg sok más rendezvényre rá lehetett találni, szóval remélem, hogy mindenki talált magának kikapcsolódásra való szórakozási lehetőséget, vagy pedig pihenésben telt a hétvége. Egy szó, mint száz, indul a hétfőn, és indul az élesztő, én Strasser Anti vagyok, és egészen délelőtt 9:30-ig leszek veletek. Ami az időjárást illeti, csukott ablaknál is szinte szerintem lehet hallani, hogy szeles az idő, nem akármilyen szeles, viharos szeles, viharos szeles. Az előrejelzés egyébként pontosan így szólt, hogy viharos széllel indul majd ez a hét, és ami a széllökéseket illeti, a 70-80 km/h sebességet is elérhetik. Úgyhogy erre készüljetek, már amennyire lehet erre készülni, ami az autókat és a gépjárműveket illeti, a menet stabilitásra érdemes figyelni, és inkább két kézzel tartani a kormányt, gyalogosan pedig a frizurára érdemes figyelni, illetve a fejfájásos, illetve szélre és frontra érzékenyebbek fogyasszanak ma is sok folyadékot, hát ha segít. Egyébként, ami a hőmérsékletünket illeti, 19 fokot mutat a hőmérő itt Pakson a stúdiónál, és az igazán nyárias hétvége után ma sokkal enyhébb lesz az idő, mindössze 20 fokot ígérnek, egész hétre egyébként 20 és 25 fok feletti, vagy közötti, 20 és 25 fok közötti hőmérsékletet, és majd jövő hétre ígérnek újra 25 fok feletti időjárást, úgyhogy meglátjuk, egy picit visszább hűl a levegő, ami pedig a széllel érkező csapadékot illeti. Ígértek csapadékot, és jelenleg is azt mutatja az időkép, hogy többfelé, több helyen esik az eső, az ország középső részén és az északkeleti ország részben is, de igazából csak futózáporok és csak minimális csapadék várható az előrejelzés szerint, és nem mindenhol, csak elvétve, egészen pontosan a helyét meg sem mondták, a szél ide-oda fújhatja fel őket, gondolom én, vagy nem tudom, ezzel már hogy lehet kiigazodni, egy biztos nem ma fogja a csapadék bepótolni önmagát, úgyhogy így lehet erre készülni. És akkor lássuk, hogy még mire. Ma is érkeznek hozzám vendégek, méghozzá 7:30-ra az atomfutás legeredményesebb versenyzője, aki nem más, mint a Simontornyai Balogh Ferenc. Bár az atomfutás egy bő egy héttel ezelőtt lezajlott, azért a legeredményesebb futóval mindenképpen szerettünk volna egy picit elcsevegni, hogy hány kilométert és mennyi idő alatt futott le, az is ki fog derülni. Benevezett a háromnegyed maratonra, a Brutál Lightra és a Brutál Atomra is, amit ráadásul még kétszer is lefutott, úgyhogy lesznek itt kilométerek. Egyébként már az 5. X-et is átlépte, és egészen különleges futóversenyekre is beszokott nevezni, úgyhogy vele fogunk megismerkedni. 8 órától szó lesz arról, hogy milyen új színházi évaddal vár bennünket a Csengei Dénes Kulturális Központ. Lesz egy meglepetés is idén, illetve van egy meglepetés is idén, ugyanis a jól ismert Móricz és Latinovics bérletek mellett megjelent a Szabad Bérlet. Meglátjuk majd a csengeis kollégákkal, kitárgyaljuk 8 óra után, hogy ez egészen pontosan mit takar, és a gyermekelőadásokról is szó lesz.
Fél kilenc után pedig az északi sarkra utazunk Jeremejev Marcellel. Ő volt idén az a magyar diák, aki Magyarországról kiutazhatott augusztusban az északi sarkra. Mi már itt megszokhattuk Pakson és környékén, hogy a rossz atom jó voltából hozzák össze mindig ezt az utat. A világ minden tájáról megismerkedett fiatalokkal, és ő érkezik, hogy élménybeszámolót tartson. De szó lesz az energetikai kerekasztalról is, majd 7 óra után, fél hét után pedig a Siókupára is kilátogatunk, amelyet Szekszárd Donna Tarkásc kosárlabda, női kosárlabda csapat otthonában rendeztek meg. De szó lesz Pupréka dzsúdósunkról is, aki aranyérmet nyert Skopjében a hétvégén, illetve arról is, hogy a Kalocsai Paprika Fesztiválon, ott nem szüreti fesztivál volt, hanem Paprika Fesztivál, szóval, hogy a Paprika Fesztiválon milyen étellel hozták el az aranyérmet. Én Strasser Andi vagyok, tehát nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, és akkor folytassuk egy kis jamaikai ritmussal, hajúgél nevű DJ Vadonatú és lágerét pörgetem itt a Paks FM-en.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Pontosan 20 perccel járunk reggel 6 óra után, nem tudom, hogy ki szokott ennyire korán reggelizni, de ígértem, hogy milyen étek nyerte meg a kalocsai főzőversenyt a hétvégi Kalocsai Paprika Fesztiválon, a vaddisznós toros káposzta, és hogy valaki nem tudja esetleg elképzelni, hogy az hogy néz ki, Páfikati kolléganőnk le is fényképezte. A Kalocsa Aranya főzőverseny győztese a Kalocsai Gerilla Kertészek és a Békés Kalocsáért Egyesület, a főszakács egyébként Romsics István Romesz volt és kedves felesége, róluk is posztoltunk fotót, gratulálunk. Ami pedig a hétvégi judó eredményeket illeti, mert hogy ígértem, hogy erről a két nagy eredményről, bár nagyon eltérő eredményről mindenképpen lesz szó. Puprékáról kell, hogy szót ejtsünk még, aki Skopjében, Észak-Macedónia fővárosában aranyérmet nyert, róla is posztoltuk a jó hírt. Ez egy nagyon szép visszatérés, hiszen Réka sérülést követően tér vissza a tatamira. Szombaton és vasárnap a felnőtt Európa kupát rendezték meg a városban, Skopjében, úgyhogy Réka gyönyörűen tér vissza, ugye Európa bajnoki bronzérmes magyar cságáncsozónkról van szó, aki az Atomerőmű Sport Egyesület versenyzője, és akiről szerintem szinte mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi két olimpiára is kijutott, de a tókiói olimpián és a párizsi olimpián is, mind a két olimpián egyébként az 52 kilogrammos korcsoportban, illetve kategóriában az 5. helyen zárta az olimpiát. Mind a két helyezésre büszkék vagyunk viszont, mind a két alkalom, főleg a második, csalódást okozott Réka számára, úgyhogy a bronzérmek az 5. helyek után ennek az aranynak azt gondolom, hogy most nagyon lehet örülni, úgyhogy gratulálunk Rékának, és reméljük, hogy itt a stúdióban hamarosan vendégül láthatjuk. És akkor lássuk, hogy mit kell tudnunk a mai napról, a szeptember 21-i hétfői napon. A naptáramban már is nézem, hogy milyen névnaposok szerepelnek, a Máték és a Mirellák, úgyhogy Isten éltesse őket. A ritkább nevek közül pedig ma ünnepelhet az Ilka, Jónás, Marilla, Maura, Méráb, illetve Ifigénia nevű kedves hallgatóinkat is köszöntetem a mai napon, azon a napon, amely nap egyébként az Alzheimer világnapja. Az Egészségügyi Világszervezet 94-ben döntött úgy, hogy ezt a napot meg kell rendezni, hogy a betegségre felhívják minden évben a figyelmünket. Magyarországon egyébként első alkalommal 2001-ben csatlakoztunk a világnaphoz. A magyar termék napja is a mai nap, valamint a béke nemzetközi napja. Ami a magyar termék napját illeti, az érdekes, egy civil kezdeményezésről van szó, és egyébként kimondottan Széchenyi István születésnapjára tették ezt a napot. Nem tudom, hányan vagytok, akik szoktátok figyelni a szupermarketekben is, hogy magyar terméket vásároltok-e, és ez a nap 1965 óta a Hála világ napja is, valamint a magyar dráma napja 1984 óta, mert hogy 1883. szeptember 21-én tartották Madách Imre az Ember tragédiája című drámai költeményének az ős bemutatóját a Nemzeti Színházban, úgyhogy bőven akad a mai napra világnap, és akkor ami pedig a születésnaposokat illeti, ők együtt ünnepelnek többek között Jason Derulo-val, az amerikai énekessel, aki 89-es születésű, ma 37 éves és 2006-ban futott be az Egyesült Államokban. Ma születésnapos Stephen King író, az amerikai író, jelenleg az egyik legolvasottabb szerző, 40-nél is több nyelvre lefordított művei több mint 400 millió példányban keltek el világszerte, a legtöbb művét több-kevesebb sikerrel meg is filmesítették. Ő 1947-es születésű, vagyis ma 79 éves, és van egy énekesnő is, akitől kigondoltam, hogy játszhatnék is valamit. 1967-ben látta meg Mississippi államban a napvilágot Faith Hill, az amerikai énekesnő, aki sikereit elsősorban a country műfajban érte el, bár hozzá kell tenni, hogy Európában azok a slágerei futottak be elsősorban, amelyek a popposabb verziót, illetve stílust képviselik. Az énekesnő ma 59 éves, és természetesen legnagyobb slágerét, a The Way You Love Me című dalt vettem elő, amely 2001-ből pörög tőle. Isten éltesse mindenkit, aki az énekesnővel a mai napon együtt ünnepli a születésnapját.

Az amerikai énekesnő Faith Hill a mai napon születésnapos, ebből az alkalomból játszottam, tőle 59 éves, és egyébként csak pár hetes volt, 1967 szeptemberében, vagy októberében talán, szeptemberben született, amikor a szülei adoptálták, igazi szüleit felnőtt korában kutatta is, de nevelő szülei állítólag nagyon szépen két saját fiúk mellett keresztény szellemben nevelték fel, és egyébként az énekesnő a templomban énekelt először, illetve ott tűnt ki a tehetsége. Mindjárt reggel 6:30 Robi hozza a híreket, aztán visszatérek többek között a Siókupa eredményeivel és jó zenékkel, méghozzá konkrétan a hírek után egy 87-es klasszikussal fogok kezdeni, a Dirty Dancing című film legfülbemászóbb slágerével. Jó, melyik az?

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szavazatok több mint 60%-ával Béres Judit független jelölt nyerte meg az időközi polgármester választást vasárnap Bátaszéken, írja az MTI. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a 4 egyaránt független jelölt közül Béres Judit 1265 szavazatot, az összes voks 60,24%-át kapta. A választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59%-os részvételi arányt jelent. 13 szavazat érvénytelen volt. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi független polgármester Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolna vármegyei kormány megbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást,

0: Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks 1 mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
1: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az 5-ös blokki betonozás halad előre, a 6-os blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővíz ellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például lesz, hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energiamixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica-i otthonában léptek pályára, és végig kiélezett nagyiramú csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

Klasszikus. A Dirty Dancing, az 1987-es film leghíresebb betétdala indította a félhetes hírek után a zenék sorát. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. Egyébként maga a sláger a következő évben, 1988-ban Oscar, Golden Globe és Grammy díjat is nyert. Oscar díjként elhozta a legjobb eredeti dalnak járó szobrat, a Golden Globe díját adón a legjobb eredeti film betétdalként végzett az élen, és nem mellesleg az a filmzenei album, amelyen ez a dal szerepelt, 18 héten át vezette az amerikai Billboard 200-as listát, és hát állítólag 150 dal közül választották ki a film producerei annak idején, hogy melyik dal legyen a befutó, amelyre majd táncolnak a főszereplők a film végén, és nagyon sokan állítják azt, hogy ez a dal hozta meg tulajdonképpen a film sikerét is, úgyhogy At the Time of My Life indította az órát 1987-ből, szóval jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. 6 óra 40 perc van egészen pontosan 2026. szeptember 21-én a Máték és a Mirellák nevenapján. Sok boldogságot kívánok a ma ünneplőknek, és egy nagyon kellemes őszi napot, amikor szeles, szinte viharos erejű szeles idővel indult már a hajnal is, és ezekben az órákban is jellemző, többek között a szél mellett az eső szemerkélés is, úgyhogy ilyen lesz ez a mai nap, előfordulhat némi nemű, de nem kiadós csapadék, ami pedig a szelet illeti egész nap jellemző lehet, úgyhogy így készüljenek az arra érzékenyek, ami pedig a hőmérsékletet illeti egyelőre 20 foknál többet nem ígérnek, de már is frissítek az előrejelzésre. Igen, továbbra is 20 fokot írnak, 17,5 fokot mutat most a hőmérő itt a stúdiónál, ez tök jó, hajnalban 19 volt, de hát megesik az ilyen, akárhogy is legyen, legyen nagyon kellemes. A mai napotok balesetmentes közlekedést kívánok, és egy nagyon jó hetet. Most Gáspár Lacival folytatjuk, aztán ahogy ígértem, a Siókupa eredményeivel, a szekszárdi kosárlabdás lányok egyébként megnyerték a Siókupát, hogy hogyan értékelték a kupát, és az utolsó döntő mérkőzést, arról is szó lesz hamarosan.

0: Gáspár Laci, a Paks FM-en mindjárt 3:47, a Sió kupával folytatjuk, otthon tartotta a Sion kupát a Tarka SC Szekszárd, vagyis a szekszárdi kosárlabdás lányok megnyerték a Sió kupát, egyébként pénteken este játszották a döntőt a tornán, miután előző nap simán verték a Vasas Akadémia együttesét, a döntőben is magabiztosan nyertek, 114-51-re verték meg a cseh DSK Basketball Brandis csapatát. A Tarka SC vezetőedzője Magyar Bianca a következőképpen nyilatkozott Pálfi Kati kolléganőnknek.
1: Véget ért a torna, a Sió kupa, még pedig az 57. Hát szívből gratulálok nektek. Sikerült itthon tartani ugye a kupát. Hát milyennek ítéled meg a tornát? Mondhatjuk azt is, hogy főpróba volt ugye a bajnoki rajt előtt.
2: Igen, ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredmény a fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kín lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
0: A szekszárdi kosárlabdás lányok vezetőedzője Magyar Bianca nyilatkozott az elmúlt egy percben. Egyébként a dr. Sólyom Bódogó örökös tiszteletbeli elnök emlékére rendezett tornán számos díjat is kiosztottak. A legjobb játékosnak a KSC-s Ba Dominika bizonyult, a torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja Dombai Réka volt 43 ponttal. A szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombi Réka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa Szűcs Gréta, dr. Pető Gyula díjban részesült. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint, ő Szabó Györgyi díjat vehetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója, mert hogy ilyen díj is született, Bújdosó Zsuzsanna lett. 5 új magyar játékossal indul egyébként a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tarka SC Szekszárd. 2 játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Sátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya jól érzi magát Szekszárdon.
1: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam. Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra? Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
0: Tóth Orsolya mellett említettem Rátkai Esztert is, aki alig egy hete csatlakozott a szekszárdi kosárlabdás lányokhoz, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt, a 20 éves irányító új impulzusokat keresett, azért váltott.
1: Beszélgető partnerem Rátkai Eszter, üdvözlünk itt Szekszárdon a Tarka SC színeiben. Milyen indítatásból érkeztél tulajdonképpen Szekszárdhoz? Mi volt a fő célod, ami miatt esetleg ide igazoltál?
3: Először is köszönöm szépen, nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
1: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
3: 4 napja, már ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Mindössze 20 esztendős Zsátkai Eszter, aki a Tarka SC-hez igazolt, a szekszeri kosárlabdás lányok az NB1-es női kosárlabda bajnokságban. Szeptember 26-án, vagyis ezen a hétvégén szombaton 18 órakor kezdik a bajnokságot. A Pécs együttesét fogják Szekszárdon fogadni. Hajrá, lányok!

0: most közlekedj velünk!
1: Ami a vételkörzetünket illeti, balesetről nincs hírünk, ez maradjon is így a mai napon. Viszont forgalomkorlátozásokra számítani kell. Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as szelvények között. A forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtő elosztó pályára terelik át. Ami a 6-os főutat illeti, ott nem tudunk forgalomkorlátozásról. A 65-ösön igen, Tamási belterületén a 46-os és 47-es szelvények között építési munka miatt útszűkületen lehet áthaladni. A 61-es főúton Pincehely közelében a 42-es szelvénynél csőtörés utáni helyreállítást végeznek, ezért a fél útpályát lezárták. Ami pedig Bács-Kiskunt illeti, az 53-as főúton Kiskunhalas átkelési szakaszán az 56-os és az 58-as szelvények között aszfaltoznak, fél útpályás lezárásra számítsatok. Az 51-es főúton Dunapatta és Kalocsok között a kisebb hidakat, vízátereszeket vizsgálják a mai napon. A 108-as és a 119-es szelvények között több helyen is forgalomkorlátozás lesz, és szintén az 51-esen Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák a 115-ös és a 116-os szelvények között a mai napon. Nagyon jó utat mindenkinek!
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt! Mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. A miniszter közölte, a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék, írja az MTI. Leterhelték a Paksi Atomerőmű 2-es blokkját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a Paksi Atomerőmű 2-es blokkján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawatttal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzembiteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazek Kass Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
4: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejében leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
5: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
4: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibákat tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
3: Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 13:30 és 17:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 13:30 és 5 óra között, csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 14:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Teddy Swims, az amerikai énekes, aki 3 évvel ezelőtt futott be vadonatúj slágerével, a Mr. Noiral című dallal indította az órát reggel 7 óra után. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak is. 7 óra 8 perc van egészen pontosan, szeptember 21-e hétfő, Máté és Mirella nevenapja, és borult, borongósabb idő a nyárias hétvége után. Ma újra ősziesre váltottunk, és állítólag az egész hetünk ilyen lesz, 20 és 25 fok közötti maximumokkal, egyébként mára csak 20 fokot ígérnek, és jelen pillanatban 17 fokot mutat a hőmérő itt Pakstál, úgyhogy így készülődjetek és öltözködjetek. Akiknek nagyon melegük volt a nyáron, azok lehet, hogy még nem fognak mazoknit húzni, például én, vagy zártabb cipőt fölvenni, és még maradnak a papucsnál, aztán lehet, hogy holnapra én is megbánom. Szóval rétegesen öltözködjetek, ez a lényeg, rétegesen öltözködjetek, és tartsatok velem, mert a jó zenék mellett jönnek a témák, és majd a vendégek is 7:30 után, például Balogh Ferenc, aki nem más, mint az a simontornyai fiatalember, aki az idei atomfutás legeredményesebb futója lett. 8 óra után a csengei is kollégák érkeznek, és jól átbeszéljük majd, hogy milyen színházi élményekben lehet részünk majd az új paksi színházi évadban. Egy vadonatúj bérlet is megjelent egyébként a Móricz és a Latinovics bérletek mellett, a szabad bérlet. Vajon mit rejt magában? A többek között Bödöcs Tibor estet, ennyit elárulhatok előre. Szóval erről is szó lesz, 8:30 után pedig az a budapesti, egyébként budapesti, azt hiszem, igen, fiatalember érkezik hozzám ide Paksra, a Paksi stúdióba, aki az egyetlen kiválasztott lett ebben az évben, és a Rosszatom jó voltából elutazhatott augusztusban az északi sarkra, úgyhogy északi sarki élménybeszámoló is érkezik. Most 7 óra után pedig többek között az energetikai kerekasztal legutóbbi előadására is ellátogatunk, ahol a paksi atomerőmű szinkron generátorairól volt szó, és a legutóbbi műszaki meghibásodások elhárításáról többek között, úgyhogy ez is a témánk lesz, és Strasser Andi vagyok, és remélem, hogy nagyon jól indult a reggeletek.
1: Élesztő!

0: Wine and chocolates, vagyis bor és csokoládé, így reggel 7 óra után 14 perccel Theophilus Landon zárja a zenei etapot, és egy kis kerekasztal megbeszélésre invitállak benneteket a következőkben, mert hogy ígértem, hogy hozok beszámolót a Paksi energetikai kerekasztal legutóbbi üléséről, illetve találkozójáról, amelyet múlt héten csütörtökön tartottak meg a Csengei Dénes Kulturális Központban, és ezúttal a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és az elhárítás bemutatása volt a téma. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak, viszont ezúttal a kerekasztal főszervezőjével, Hetzman Alberttel beszélgetett Páfi Kati kolléganőnk.
1: Lezajlott az idei első őszi energetikai kerekasztal beszélgetés. Az energetikai kerekasztal összejöveteleknek évtizedek óta már főszervezője Hetzman Albert elnök, akit arról kérdezek, hogy most így ősszel az első találkozón milyen téma volt a fókuszban?
2: Paks egyes erőműről, tehát az első négy blokknak az egyik elmúlt időszakban talán legjelentősebb villamos meghibásodásai voltak a témák, ugyanis az elmúlt években két generátorral is akadtak hosszabb termelés kiesések, meghibásodások következtében, és erről kaptunk egy igen részletes, szakszerű tájékoztatást. Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejébe leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
1: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
2: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibákat tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
1: Az őszi előadásoknak a folytatásáról mit lehet tudni?
2: Az őszi programból 3 programpont összeállt, ugye meg volt az első. Októberre tervezünk az akkumulátorgyártás Magyarországon felfutóba van, illetve már jelentős termelési kapacitások is üzembe vannak. Ezt tekintjük át, egy már korábban itt előadást tartott szakember lesz októberben a vitaindító előadó, majd még legalább egy előadásra gondolkodunk novemberben. Annak valószínű az lesz a témája, hogy a Paks 1-es blokkjainak üzemeltetése extrém időjárási helyzetek között.
1: Témában bővelkedik maga az energetikai kerekasztal. Én szerintem kifogyhatatlan, és hát a szakemberek is rendszerint itt ülnek.
2: Hát az élet hozza a témákat. Ugye itt a Duna idén nagyon sok gondot okozott, és komoly intézkedéseket váltott ki, és remélem ez az intézkedési sor, ez folytatódik, mert a Duna probléma az nincs megoldva.
1: Gondolom ebben a témakörben is majd azért a jövőben keresgéltek szakembereket.
2: Szándékunkban áll, hogy a Duna kérdése napirendre legyen tűzve. Tulajdonképpen a novemberi előadás már ezt érinteni fogja, az erőmű üzemi körülményei lesznek bemutatva, hogy milyen vízszintek, milyen hőmérsékletek mellett képes még a rendszer szolgálatába állni. és ha ezek tovább romlanak, vagy kiesnek abból a range-ből, ami megengedi a blokkok üzemét, akkor ugye sajnos az a helyzet áll elő, ami most előállt augusztusban, hogy szerencsére egy turbina még benn maradt.
1: Mennyire befolyásolja mindez a Paks 1 üzemidő hosszabbításának kérelmét, illetve engedélyezését?
2: Bízom benne, hogy a felmerült problémák és szélsőséges helyzetek kezelése az engedélyezési fázis megindítása előtt megoldásra kerülnek, és ha ezek a problémák a megoldott műszaki feltételek, meg műszaki tények között szerepelnek, akkor semennyiben, mert a normál üzemi körülmények mellett. Viszont az atomerőmű az egy olyan létesítmény, ha ezek a körülmények nem teljesülnek, ugye akkor tudomásunk kell venni, hogy a biztonság az első mindenféleképpen.
0: Hetman Albertet hallottátok, az energetikai kerekasztal főszervezőjét, akivel Páfi Kati kolléganőnk beszélgetett abból az alkalomból, hogy múlt héten csütörtökön megtartotta a kerekasztal az első őszi találkozóját, amelyen tehát az volt a téma, hogy a Paksi atomerőműben bizonyos meghibásodásokat hogyan hárítanak el. Egyébként a kerekasztal mindig izgalmas témákat hoz, és számos szakemberrel lehet találkozni a helyszínen. Hamarosan 7:30 a hírek elé még befér egy-két zene, és ha minden jól megy, akkor még a programajánlatok is.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Nagy mennyiségben folyt a bor, és fogyott a szőlő is, illetve a jóízű pörköltevés sem maradt el. Ezen a hétvégén rengeteg szüreti napot rendeztek meg. A múlt hétvégén többek között Győrkönyvben, Simontornyán, Dunakömlődön. Aztán lezajlott a szüreti fesztivál, ugye, a szüreti napok rendezvénye Szekszárdon, tegnap a Hooligans koncerttel ért véget, egyedül Kalocsa kivételeskedett, ott nem szüreti napok voltak, hanem a jól megérdemelt és méltán híres Paprika Fesztivál, de lássuk, hogy milyen programok várnak ránk ezen a héten, szeptember 24-én csütörtökön. Szikora Róbert darabja, a Macskafogó Musical érkezik Paksra, a Magyarok Dalszínház szervezésében. Egyébként ezt a programot már egyszer megígérték a szervezők, úgyhogy aki kíváncsi rá, az ne feledje, hogy csütörtök este 7 órakor kerül a paksi színpadra. Bölcskén egészségnapot szerveznek majd a pénteki napon, méghozzá a Bölcskei Rendezvényházban reggel 8 órától egészen a délutáni órákig előadásokkal többek között. Szó lesz az újraélesztésről, a szellemi frissességről és a Paksi Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével. Vérnyomásmérés, koleszterin és vércukorszintmérés is lesz többek között a helyszínen. Aztán a szombati napon Rákász Gergely Mozart című orgona koncertje érkezik a Kalocsai Színházban. Este 6 órakor lesz a kezdés, és szintén a szombati napon véradással lesz lehetőség ezúttal a légimentőkkel Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központnál, csak úgy, mint tavaly is, amikor én úgy emlékszem, hogy Paks úgymond megnyerte az összesített véradást országos szinten, úgyhogy mindenkire számítanak délelőtt 10 és délután 5 óra között majd szombaton, tehát nem mindennapi véradásra kerül sor a paksi csengeinél. Szekszáron ezen a hétvégén, szinte szombaton rendezik meg a Gemenc hangja könnyű zenei énekversenyt, amelyre a jelentkezési határidő a mai nap, úgyhogy még lehet jelentkezni és érdeklődni a Babits Mihály Kulturális Központban. Ezek tehát a legfontosabbak, ami ezt a hetet illeti. Választhatok ezen a héten is programot, és kapcsolódjatok ki!
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n. Élesztő!

0: slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Dogs FM-en.
2: Szép jó reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A válaszadók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az állami összoroszországi közvéleménykutatási központ vasárnap közé tett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott a pártlistán. A közvéleménykutatási központ szerint a többi párt nem lépi át az 5%-os küszöböt, írja az MTI. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
3: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen. A harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a társadalmi ellenőrző információ

0: valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
1: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az ötös blokki betonozás halad előre, a hatos blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővíz ellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica-i otthonában léptek pályára, és végig kiélezett nagyiramú csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Remélem fél nyolc után senki nem fut, senki nem szalad, mindenki időben odaér, ahová kell. Mi viszont egy kicsit fogunk futni, mert hogy ahogy ígértem, az idei atomfutás legeredményesebb versenyzője a vendégem, Balogh Ferenc, jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Simon tornyáról futottál be.
2: Majdnem,
1: ezúttal autóval.
2: Igen.
1: Egyébként sűrűn közlekedsz autóval, vagy azért?
2: Hát amennyire lehet, amikor nagyon muszáj, én azt mondom.
1: Aha, tehát mondtam én helyben, azért településen belül.
2: Csak a nagyon muszáj helyben.
1: Gyalogolsz?
2: Hát inkább gyalog, igen.
1: Tehát kibírod, hogy nem futsz?

0: Igen.
1: akkor gyalogolsz. Van egy nagyon kedves ismerősöm, neki a lánya volt olyan, hát mondjuk inkább még így gyerekkorában, hogy mondta nekem, hogy figyelj, menj el a boltba, vagy menj el ide, menj el oda, mindig csak futva tudott közlekedni. Ugye nagyon sportos lány lett, igen. De lehet, hogy ez inkább gyerekkorban jellemző. Az autófutás legeredményesebb versenyzője lettél, gratulálunk.
0: Köszönöm szépen.
1: A hallgatók bizonyára tudják, hogy itt a Pakson megrendezésre kerülő, minden szeptemberben megrendezésre kerülő autófutáson nagyon sokféle táv van, hát én összeszámoltam legalább 8 féle, és nyilván azokon belül is rengeteg kategória, tehát nagyon sok első helyezett, de hogyha összesítésben nézzük, akkor a szervezők azt mondták, hogy te lettél a legeredményesebb, mert hogy sokat futottál. Na, mit futottál le?
0: Hát először ugye már délelőtt van volt a most a hosszú táv volt, ami most ugye már kicsit rövidebb lett, ami 30 km volt, és ugye már délután meg az a light, utálatom light, és a klasszik volt, ami a light volt 4 km, és ugyebár ami akadályok voltak, és de utána ugyanebből egy órával később meg ugyebár 2 kör a klasszik.
1: Uh-huh. Tehát lefutottad a 3/4 maratonnak nevezett, jelenleg vagy idején 29 kilométert, utána lefutottad a brutálatom lightot, igen. És aztán a brutál futamot. A kettő között mi a különbség?
0: A light és a klasszik között az a különbség, hogy a light az 1 kör. Uh-huh. A klasszik az 2.
1: Uh-huh. Mondhatnám, hogy akkor ha kilométerben összeadjuk, akkor 31 nehány kilométert futottál, de azért mindenki tudja, hogy a brutál... Nem? Rosszul számolom?
0: Hát a futás az most 28,5 kilométer volt.
1: Az oké.
0: Okay. Igen, a light az meg 4 kilométer, meg igen. Még 2x4 kilométer.
1: Ja, igaz. Tehát akkor már...
0: Tehát egy maratoni táv majdnem. Tehát így van. Az, igen, igaz. Tehát 12, az olyan 40 majdnem ott van. 40,5.
1: Valóban, mert hogy akkor a brutál az 2x, így van. Tehát akkor több mint 40 kilométer, igen. De hát aki tudja, hogy a brutál pálya mit takar. Na, milyen volt az idei? Mit gondolsz?
0: Én azt mondom, hogyha csak tehát elég jó, egy nagyon jó, tehát most nagyon jó volt a pálya. Tehát sok emberre, tehát sok ismerőse beszélgettem ott, hogy elég, hogy sokkal keményebb volt, mint az előző években.
1: Aha, de látod, milyen érdekes, hogy te hogy fogalmazol? Tehát azt mondod, hogy sokkal jobb volt, mert sokkal keményebb volt. Tehát nem akkor jó, hogyha lájtosabb, hanem az a jó, hogyha kihívásokkal teli.
0: Hát, hogyha változik szerintem, ha van benne, tehát nem mindig egysikú, mert nem mindig egysikú, hogy ugyanúgy tudod, hogy mire számít, azt mondjuk jövőre, tehát hogyha amikor változik valami, tehát van benne is valami más, ahogy itt hiszen szervezők is beszélték, hogy próbáltak más, tehát kicsit másabbat is csinálni, mint a futásban. Ha itt volt a Flóra is, ugyebár, meg a párja is, ők is mondta, ugyebár, hogy kicsit variáltak rajta, és szerintem nagyon jó irányba variáltak, mind a futáson is, a pálya, mint a brutálatomon is, a klasszikon, meg a lighton is.
1: Kókai Flóra az atomfutás főszervezője, akit megemlítettél, mert hogy azért tegyük hozzá, hogy te visszajáró futó vagy az atomfutásra, és hát igen. Ezen kívül is még nagyon sok helyen futsz. Igen. Tegnap is valami futóversenyen voltál?
0: Igen, tegnap is a Pú Tamási, tehát Tamásiba volt egy futóverseny, első megrendezésük volt, tehát én mindenki, tehát nagyon jó volt.
1: És úgy tudom, hogy azt is megnyertem?
0: Hát igen, megnyertem.
1: Ne legyél szerény.
0: Igen, megnyertem, igen.
1: Hát hány futóversenyt szoktál megnyerni egy évben?
0: Én nem tudom, tehát nem számolom. Tehát én nem tudom.
1: Jó, akkor próbáljuk meg belőni, hogy hány futóversenyen veszel részt?
0: Hát úgy körülbelül egy évben mondjuk egy olyan 30-40 körül.
1: 30-40, hát várjál, hogy vagyunk? Hány hét van egy évben? 52, mondjuk karácsonykor otthon vagy a családdal. Nem igen. Tudom, hogy kell ezt elképzelni.
0: Majdnem minden hétvége.
1: Majdnem minden hétvége.
0: Majdnem, ha hétvégén vannak olyanok, mint mondjuk, hogy amikor 2 is van, mondjuk jövő, ja, igen.
1: Mióta futsz?
0: Hát, ha csak a futást nézzük, akkor én 11 éve.
1: 11 éve?
0: Igen.
1: Nem tudom, elárulhatjuk a korodat?
0: Hát igen, persze, 51 éve.
1: Igen, tehát túl vagy az 5. Egyébként megbeszéltük szerintem, amikor telefonon egyeztettünk a hétvégén, hogy egyidősek vagyunk, 75-ös születésű vagy te is. 11 évvel ezelőtt kezdtél el futni, és előtte nem is sportoltál? Azért nem úgy nézek ki, mint aki nem vagy sportos alkat.
0: A sport mindig is az életem szerves része volt, tehát mindig volt benne valami, amit mindig, mint kiskoromban is, tehát kiskoromban is, ugyebár meg későbbiek folyamán, csak olyan kis lájtosabban. Tehát máshogy is inkább ez jött ki most így ebbe a pár évbe.
1: azt mondják, hogy aki elkezd futni, és aktívan fut, annak mindig van egy futás története. Tehát, hogy miért kezdett el, vagy hogyan kezdett el futni. Neked is van egy történeted?
0: Hát úgy kipattantva. Tehát, hogy
1: kipattant.
0: Mindig is kerestem valamit, ami ugye már egy hobbi lehetett, vagy valami, és akkor én kint dolgoztam külföldön, akkor időben, és úgy voltam vele, hogyha visszamegyek ugyanoda, láttam ott elég, tehát nem fiatalok láttam, inkább az idősebb korosztály, hogy tehát órát lehetett volna hozzájuk igazítani, olyan pontosan minden nap megjelentek futni. És valahogy úgy inspirált az egész. Hm. És úgy voltam vele, hogyha visszamegyek következő évben dolgozni, akkor veszek egy futócipőt is, és akkor én is elkezdem. És akkor én is elkezdtem ott.
1: Viszont azt mondják, hogy nem mindegy, hogy hogyan kezdünk el futni. A minap két hete gyógytornász hölgyek voltak a vendégeim, és egyébként sajnos adáson kívül beszélgettünk arról, talán pont a közelgő, akkor éppen közelgő atomfutás kapcsán mondták, hogy hát milyen sokan keresik meg őket olyan problémával, hogy kijött egy kis térd, vagy ízületi, vagy egyéb probléma, vagy bokka, vagy stb. Azért, mert elkezdtek futni. Tehát, hogy nem jól kezdünk el. Nem, mondták ők, mint szakemberek, hogy nem az a baj, hogy elkezdenek az emberek futni, hanem hogy nem jól kezdenek el futni. Tehát, hogy egyik pillanatra a másikra mondjuk kapásból rögtön 5 kilométert le akarnak futni, miközben előtte semmit nem mozogtak, vagy esetleg nem jó a technikájuk. Mi a véleményed erről?
0: Teljes mértékben egyetértek velük. Tehát én is ugyanebben a hibába beleestem.
1: Szipőben.
0: Hát mondhatom, igen, mert én is rá egy, azt mondom, egy-két napon belül lesérültem, mert hát ugyebár egy új dolgot kap az ember, és valahogy faj azokat, hú, ha most megcsináltam egy kilométert, akkor na, akkor legyen, és akkor mindig több. Én is hát belementem abba, hogy mondjuk a nulláról indulva két napon belül 20 kilométernél már ott voltam, és szerintem a kórizom az lesér, megsérültem, tehát egy 2-3 hónapig szinte járni tudtam, de futni nem tudtam. Uh-huh. Mert én is tehát egy amatőr, tehát egy tudástalanul álltam, csak úgy neki állsz, érted.
1: Uh-huh. De mégsem ment el a kedved.
0: Hát annál jobb lett.
1: Tényleg? Tehát úgy voltál vele, hogy jó, akkor felépülök, begyógyulnak a sebeim, és akkor előről kezdem, csak kicsit másként?
0: Igen.
1: Próbáltál utána nézni, vagy konzultálni másokkal? Vagy egyszerűen ráéreztél?
0: Saját fejem után. Aha. Tehát én a saját fejem után megyek.
1: Uh-huh. És ha ma már ott tartasz 11 év után, hogy szinte hetente eljársz egy-egy versenyre, majd arról is beszélünk, mert nagyon érdekes fényképeket láttam egyébként a versenyeidről a Facebook oldaladon. Szóval, ha mondjuk hetente egyszer nagyjából ugye elmész versenyre, akkor edzel is mellette? Tehát, hogy neked kell futnod hétköznap is, mert kikapcsol, hobbi, ahogy mondtad.
0: Igen, tehát ez benne van, meg ugyebár nekem van egy kutyám, tehát ugyebár ő is szereti a mozgást, egy border collie, ami is igényli a heti, hát ő is fut velem, tehát őnek is kell azért, vagy kimegyünk futni, vagy amikor csak úgy van idő, csak kimegyek vele sétálni, tehát őnek is egy örömet okozok ebben, hogy nem csak bent van.
1: Szóval szoktál sétálni is.
0: Igen.
1: Jó, és mennyit futsz, amikor csak úgy kimész futni? Vagy az nem számít?
0: Az a baj, tehát én mivel dolgozok így nem úgy, tehát én folyamatosan, tehát én három éjszaka dolgozok, és minden héten változik, hol éjszakás, vagy hol délelőtt, és azért így másabb, mint hogy azt mondom, hogy elmegyek mindig csak délelőtt is vagyok, és akkor van mihez igazodni, igazítani.
1: Tehát nem feltétlenül van rutinod ebben, de beosztod, hogy...
0: Hát be, ahogy az idő enged, uh-huh. Igen. Uh-huh.
1: Na hát a kutyádra térjünk azért rá, mert kell áruljam a hallgatóknak, hogy amikor én megtaláltalak a Facebookon, ugye jelöltük egymást, hogy tudjunk utána kommunikálni, akkor mondtam neked telefonban, hogy figyelj, van itt egy olyan profil képű Balogh Ferenc, hogy egy kutyával együtt fut. Azt te vagy?
0: Igen.
1: Mondtad, de itt teljesen úgy nézel ki a fényképen, mint hogyha egy versenyen lennétek.
0: Hát az pont egy verseny volt, az egy kifejezetten kutyás terepi akadályfutó verseny, amit úgy nevezik HDR, Hard Dog Race. Tehát ez ahol a kutyával gazdája is fut, ugyanúgy vannak olyan elemek, amit közösen csinálnak meg, és van olyan elemek, amiket ugyebár csak a gazd, csak együtt, csak külön csináljunk meg.
1: Én nem láttam még ilyen versenyt. Mindenféle kutyát lehet vinni?
0: Igen.
1: Tehát, teljesen mindegy, hogy milyen kutyát.
0: Mindegy, én ajánlom, tehát aki szeretne, ajánlom, tehát nem nagy távokról beszélünk, itt lehet csapatban is ugyanúgy, szóval van ilyen 2-3 kilométer, 5-6 kilométer, tehát nagyon jó bulis, tehát azt mondom, hogy csapatépítés szempontjából, igen.
1: Abszolút, de hát gondolom én, hogy a kutya hozzá van szokva.
0: Direkt vannak olyan, igen. Aha,
1: hozzá van szokva, tehát olyan, lehet én a kutyámmal elindulnék, holnap kicsit meg lenne lepve, hogy most éppen futni kell, nincs hozzászokva, hát, tehát
0: igen.
1: Azért ez gyakorolva van, tehát hogyha a gazdi fut. Egyébként nagyon érdekes ez a fénykép, mert a kutya előtted fut. Gyorsabban fut nálad, vagy ez csak éppen így jött ki ez a fénykép?
0: Nem, hát
1: arra gondolom, hogy te vezeted őt, vagy ez hát hogy működik?
0: Igen, te irányítod.
1: Aha.
0: Tehát, ő gyorsabban fut, az biztos, mint én, az első pár kilométeren, azt utána meg azt mondja, hogy jövök én, cserélünk helyet, nem úgy, hogy meg hát minden, de igen, tehát ott nagyon, tehát nagyon összhangba kell lenni, tehát meg lehet nézni videókat egy ilyen HDR versenyen, tehát akik ott elő vannak, hogy nagyon, nagyon gyors.
1: Azt mondod, hogy egy évben több mint 30 futóversenyen részt veszel, van kedvenced?
0: Nekem mindegyik a kedvencem. Uh-huh. Tehát ha új verseny, ha régi verseny, nekem mindegyik a kedvencem.
1: És mondjuk melyek azok a versenyek, futóversenyek, amelyek valamilyen szempontból különlegesek a számodra? Most gondolok arra, hogy például egy paksai atomfutáson egy brutál pályát teljesíteni, az egészen más, mint bármilyen távot is lefutni. De vannak még ilyen különleges futóversenyek az országban?
0: Hát biztos, hogy vannak, én próbálom keresni, ugyebár én kihívásokat mondjuk volt olyan, hogy úgy raktam össze a hét, nyáron volt, ugyebár Sótvadkerten volt egy ilyen, ahol egy mondjuk triatlon indult, tehát mivel nem tudok úszni, így megbeszéltem a szervezővel, hogy csináljunk egy duatlont. Tehát mondjuk én magamnak, így össze, ugyebár így volt egy 90 kilométeres biciklitekerésem, meg egy utána egy 21 kilométer futás volt még.
1: Uh-huh. Tehát azért te ötvözöd így mással is ezt a történetet, hogyha még... Hány kilométer tekeréssel?
0: 90.
1: 90, nagyon igen. Szép. Az igen. És nem tudsz úszni?
0: Nem.
1: Ilyen is van.
0: Hát próbálgatok, tehát most ott vagyok, hogy próbálgatok úszni.
1: Aha. Uh-huh.
0: De valahogy egyszer csak összejön.
1: Aha. Említettük azt is, hogy az atomfutáson, mert hogy az atomfutás legeredményesebb versenyzője lettél idén, de nem tudom, hogy hozzáteltem, hogy idén is, mert azért az elmúlt években többször teljesítettél itt Pakson.
0: Tehát ezt amit most az idén, az tavaly sikerült. Úgy voltam el, hogy tavaly sikerült, akkor az idén miért ne? Meg hát ugyebár talán remélem jövőre is. Előtte már ugyebár voltak ilyen kisebb próbálgatások, hogy a hosszú táv, és akkor utána csak a klasszik, az nem tudom hányszor, párszor megvolt. Volt olyan, amikor belebuktam, mert nem tudtam megcsinálni, tehát vége felé, tehát ott is.
1: Uh-huh. Ilyen is előfordul, és térjünk vissza még a brutál pályára, mert hogy említetted, hogy szerinted idén nagyon jól összetették a szervezők, és nagyon változatos volt. Ugye azok kedvéért, akik esetleg még nem láttak volna egy brutál futamot Pakson, a Szalma bálákon való ugráláson keresztül a sárban történő átgázolásig, vagy esetleg egy mászófal az akadály, tehát nagyon sokféle akadályt bírni kell. Mi volt az, ami szerinted változatossá tette idén, vagy ami új volt, nem tudom, hogy fel tudod-e idézni, hát vagy ami nagyon tetszett?
0: Hát még a szalmabálák szerintem ugyanazok voltak. Tehát darabszámba szerintem nem számoltam meg.
1: Tehát igen, de hogy azt mondtad, hogy más volt.
0: Mondjuk itt szerintem, ha jól emlékszek, amúgy már a terrautó alatt is át kellett menni, azból szerintem egy-két darabba több volt, mint tavaly. A vizes árokból szerintem ugyanúgy szintén több volt, ha jól emlékszek rá, és ugyebár ott még a többi részhez ki lett használva, ott tehát a gödörbe bele még ott több helyen volt, meg ugyebár valami keresztül kellett mászni, meg itt a vége felé, ugyebár ott a habparti, ami volt ott, azt nagyon jól megcsinálták, nagyon jó volt ott még, tehát azért mondom, hogy ja.
1: Jó, hát figyelj, miután nagyon rutinos futó vagy, és hazajáró az atomfutása, Flóráiknak mondhatod a visszajelzéseidet, és akkor majd ők feljegyzik, hogy mi az,
0: amit... Én már jeleztem
1: az antiát
0: is. Megmondták, tehát pont ott a diátorában, ugyebár ilyenkor nem tudtam a diátorásra átmenni, vagyis ott már ugye már a pályán voltam, ott mondta nem tudom, a srác, nem tudom, ki volt az, nem mindegy, hogy tehát még egy ilyen őrültet nem találnak, tehát azért nem is indítanak. Tehát azt mondta, hogy jövőre nevezek be egyre, aztán elmehetek mindenre, mondom, jó van, szóval ilyen kedvesek. Tehát, tehát mindenki, aki keresi kihívást, és próbálja meg szerintem, hogyha akar. Tehát nem muszáj hosszú távot futni, rövidet, mert ugyebár nagyon vannak olyanok, akik csak direkt az akadály, tehát erre a light meg a klasszikra jönnek el, és megcsinálják mind a kettőt.
1: Tehát a brutál futamra jönnek kimondottan.
0: Kimondottan csak a brutál, igen, vannak olyanok, akik megcsinálják a lightot, és akkor megvannak utána meg a klasszikot is ugyanúgy meg, tehát vannak olyanok. Uh-huh. Most pontosan nem tudom, tehát ezt meg kell nézni, hogy hánynak, kik vannak, akik uh-huh. ismerek olyanokat.
1: Ez a kihívás a számukra.
0: Igen, ők ezért eljönnek, ezért uh-huh. elutaznak, van benne kihívás, szeretik, uh-huh. miért ne?
1: Igen, egyébként elfáradtál a legvégére? Tehát el szoktál fáradni? Nem fáradsz
0: el? Én másnap azért elmentem biciklizni én még.
1: Nem fáradsz el? Milyen érdekes. Hát akkor mennyit tudnál vajon futni?
0: Nekem is megvan, csak én tudom, tehát megállok. Aha, tehát nem, ja, most én hosszabb távokat nem nagyon szeretek. Tehát nem azt mondom, hogy egy évben nem futok én is. Én is úgy, hogy futok maratont, de ne, tehát megvan az, hogy hányat körülbelül mondjuk, vagy ultrát, abból is ugyebár egy évben 2-3 van, és nekem ez bőven elég.
1: Igen, azt mondja, hosszabb futamokat nem annyira szeretem, de simán lefutja a maratont, vagy pedig a paksi atomfutás 29 kilométerét, és visszatérve még ezen, erre a rengeteg versenyre, amin részt veszel, hát elhoztad a 3 érmedet, amit a mostani atomfutáson szereztél. Azt nem merem megkérdezni, hogy hány érmed van, de mégis van olyan verseny eredmény, amire a legbüszkébb vagy?
0: Én nem merem neki, tehát mindegyikre.
1: Aha. És hányat nyersz meg egy évben, könyörgöm? Tehát valami statisztikát.
0: Nem tudom, az idén azért szerintem volt egy jó pár, mondjuk úgy mondván.
1: Hát mondjuk, hogyha elmész 30 futóversenyre, de mondtad, hogy inkább 35-re, akkor...
0: Ezt nem tudod kiszámolni. Tehát ezt nem tudod előre megmondani, uh-huh. ez csak akkor, mikor beérsz a... Uh-huh. beérsz a célba, és akkor tudod, hogy megnyertem.
1: Uh-huh. És neked fontos, hogy megnyert?
0: Nem. Nem. Én soha nem. Én ezt mondtam, nekem nem. Aha. Lesz, ami lesz alapon. Tehát én nem úgy megyek oda, hogy nekem ezt a verset meg kell nyernem, pályacsúcsot kell döntenem, vagy mivel tavaly sikerült, akkor megint, vagy tavaly nem sikerült, és elvancsolt kell. Nem, én odaállok, és lesz, ami lesz alapon.
1: Élvezed a futást.
0: Hát, igen, nem tudom, igen. Aha. Tehát nem akarok plusz terhet tenni magamra, én szerintem ebben, hogy odaállsz, és akkor neked ezt meg kell nyerned. Hát,
1: igen. Jól hangzik, nagyon jól hangzik. Na és hol futsz legközelebb, hogyha most hétvégén is Tamásiban futottál egy futóversenyen?
0: Igen, a most a héten a szombaton lesz Tihanyban a Tihany Cross, ott egy 30 kilométeres verseny lesz. Hát, oda is már évek óta, ugyebár visszajárok. Mondjuk a hetet nézzük, akkor pénteken meg Dunaújvárosban lesz egy ilyen akadályversenyszerűség, hiszem a Mozdulj Dunaújváros, vagy valami rendezésében. Csütörtökön meg tervezünk a Balatonnak a nyugati körét tekerni. Múlt héten letekertük a keleti részét, ugyebár. Most a nyugati részét, az a 130-140 kilométer, az van terve a héten, még előtte.
1: A hétre még
0: a
1: ez.
0: Hétre.
1: Aha, oké. Na, hát akkor ez egy nagyon jó. Neked meg lesz a heti mozgás, az biztos.
0: Hát, igen, ebből mi valóban meglátjuk, mire szervezett. Igen.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, egy élmény volt téged megismerni, és hát nagyon sok sikert kívánunk, és hát jó egészséget is, tehát neked bírják a térdeid egyébként, és minden egyéb?
0: Igen.
1: Uh-huh. Tehát nincs ezzel problémád.
0: Igen. Igen.
1: Nincs ezzel problémád.
0: Én is ugyanúgy ízületvédő, tehát azt mondom, hogy ízom van, tehát én is azért, ha mondjuk kúraszerűen egy évben egy-kétszer, max. 3-szor én is azért úgy azért ott van.
1: Aha, oké. És jövőre atomfutás?
0: Mindenképpen.
1: Itt a helyed?
0: Mindenképpen, ugyanezt, azt meglátjuk, hogy mi az belőle. Igen.
1: Igen, tehát úgy érted, hogy akkor ugyanezt az etapot, hogy
0: igen.
1: háromnegyed maraton,
0: igen.
1: brutál light, brutál atom, hát most már ezt megcsináltad akkor többször is, akkor ez már a minimum.
0: Hát ő meglátsz, meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
1: Oké. Okay. Teszünk melléd jövőre egy kis gyereket, és a 600 métert légy szíves fúzd le vele, mutasd meg, hogy kell jól futni, mit szólsz, leközvetítjük.
0: Jó, rendben, te már mint a gyerek távon?
1: Igen. Tehát, hogy egy ilyen kis poént is vigyünk az egészbe, kisorsoljuk, hogy előtte rendben. Csinálunk egy játékot a gyerekeknek, hogy az atomfutás tavalyi legeredményesebb futójával a 600 métert kézen fogva lefuthatja. Most, hogy egy 4 éves kerül melléd, vagy egy 6 éves, rendben. Ezt meglátjuk, és akkor Balogh Ferencer az atomfutás legeredményesebb futójával
0: valaki ezt megnyerheti. Tehát is pont egy ilyen omonizus eset volt, hogy ilyen, az ők is ilyen fiatal gyerekek, tehát ott direkt jöttek velem egy olyan pár száz méteren, ott anyukájuk elszabadva.
1: Igen.
0: Tehát élvezték, igen, és ja, ott élvezték a gyerekek is a futást.
1: Nagyon jó. Összehozzuk jövőre. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm.
1: És azt, hogy Simon Tornyáról eljöttél, és további eredményes futásokat kívánunk neked. Jövőre pedig újra találkozunk. Balogh Ferenc volt a vendégem, az idei atomfutás legeredményesebb versenyzője.
2: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szavazatok több mint 60%-ával Béres Judit független jelölt nyerte meg az időközi polgármester választást vasárnap Bátaszéken, írja az MTI. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a 4 egyaránt független jelölt közül Béres Judit 1265 szavazatot, az összes voks 60,24%-át kapta. A választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59%-os részvételi arányt jelent. 13 szavazat érvénytelen volt. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi független polgármester Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolnavár megyei kormány megbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. Leterhelték a paksi atomerőmű 2-es blokkját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a paksi atomerőmű 2-es blokkján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawatttal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Számos Tolnavár megyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 13:30 és 17:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 13:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 14:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
4: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, idegenben nyert bajnokit szombaton a PFC. A paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga 8. fordulójában a Kisvárda ellen nyert 1-0-ra, így a paksi FC megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
5: Ma azt gondolom, hogy inkább célfutballt játszottunk, mint látványos helyzetkidolgozást és gólokat lőni. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezésünk, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk nem volt annyi, mint amennyi lenni szokott, és hát egy célfutball volt, de elértük az eredményt, úgyhogy megérdemli minden játékos a hozzáállás helye teljesítményéért a gratulációt. Ezen a meccsen inkább ilyen kavarodások voltak, amiből gólt lehetett volna szerezni. Egy ilyen tiszta helyzetet láttam az ellenfél részéről is, és a részünkről is, amikor a Hán kilépett és lábon lőtte a kapust. Az volt egy tiszta helyzet. Ezen kívül ezen a meccsen nem sziporkázott egyik csapat se a helyzetkidolgozással. Megpróbáltunk egy kicsit, hogy mondjam, finomabbra venni ezt a fiatalok idősek arányát. Most azért jobban elkaptuk a fonalat, és menet közben is azért, akik beszálltak, azok hozzá tudtak tenni. Tehát azt gondolom, hogy most talán jobb volt ez az arány, mint az elmúlt mérkőzésen.
4: Most válogatott szünet következik az OTP Bankligában, ezt követően a PFC a következő fordulóban az MTK együttesét fogadja majd a Fehérvári úti stadionban október 10-én.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: XFM reggeli ébresztő műsora,
1: ahol az új Csengei Színházi évaddal folytatjuk, ahogy ígértem 8 óra után a Csengei Dénes Kulturális Központ két kollégája van itt velem a stúdióban, Frejné Fritz Ildikó, kulturális szervező, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Augusztus 20-a, Borbála és Dunakömlődi születi nap után mi az új kihívás?
2: A színházbérlet, a gyermekszínházbérlet.
1: Mert hogy elsősorban a gyermekszínház felelőse vagy.
2: Így van.
1: Úgyhogy veled elsősorban azt fogjuk végigbeszélni, hogy milyen előadásokat, és miért pont azokat hoztad. És mint most megtudtam az imént így a zene alatt, sakkozni kell mindig, hogy melyik osztály, melyik óvodás csoport fér be. Nem mindig, nem mindenki. Az a 440 fős terem kicsi.
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Erre most éppen kicsi. Igen.
1: Erre most éppen kicsi. Itt van Patkós Attila, kulturális szervezőigazgató helyettes is. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: A felnőtt bérletek mennyire okoztak nagy kihívást idén?
3: Mármint az összeállításuk?
1: Igen, igen.
3: Mindig nagy kihívás, mindig nagy szellemi kihívás.
1: Mármint, vajon mi tetszik a paksiaknak?
3: Igen, vagy? Tehát eltaláljuk a közönség ízlését, másrészt pedig, hogy hozzunk olyan érdekes, számunkra is nagyon unikális, meg még korábban nem szerepelt produkciót, ami aztán elnyeri majd a közönség tetszését. Biztos, sokat kell ezen gondolkozni.
1: Sokat kell ezen gondolkozni. Miközben egyébként ez olyan érdekes, hogy mindig kíváncsian várom én is, hogy milyen darabokat hoztok, de mindig megnézem azt is, hogy milyen neves színészek érkeznek. És sokszor hallom azt, hogy fontos az is a közönségnek. Így van, Ildi?
2: Abszolút.
1: Tehát, hogy a színészek is...
2: Én saját magamról is tudom, hogy nálam is ugye húzó név az, hogy ki játszik benne. Tehát lehet, hogy először a szereposztást nézem meg, és utána olvasom el, hogy miről is szól.
3: Igen, és volt is erre már példa nem egyszer, hogy kifejezetten kérték, hogy bizonyos színészeket, tehát olyan darabot hívjunk, amiben szerepel. Ez meg az a,
1: ne,
3: az a színművész, igen, igen.
1: Nem tehát emlékeztek ilyen névre?
3: Hát Kern András például.
1: Tényleg?
3: Igen, de ő többször volt már nálunk, de... De várják is, hogy mindig legyen. Aha. Most idén sajnos valószínűleg nem érkezik hozzá, de tavaly például kétszer is itt volt nálunk a színpadon, úgyhogy...
1: Aha. És teltház volt mind a kettőnél, tegyük hozzá.
3: Teltházas volt, igen. Jellemzően azért teltházasak
1: meg.
3: Az
1: előadások, igen, igen. És hát azért a színházbérletekről tudni kell itt Pakson, hogy elképesztő gyorsasággal mi úgy tudjuk, hogy elfogy, tehát nem is feltétlenül azért ülünk itt, hogy népszerűsítsük, hanem csak, hogy eleget tegyünk a tájékoztatásnak, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tudják, hogy létezik a Móricz bérlet, a Latinovics bérlet, végig fogunk rajtuk szaladni, hogy milyen előadások érkeznek a gyermekbérletek sorában, az óvodás és a kisiskolás bérlet, viszont idén van egy újdonság, egy vadonatúj bérlet.
3: Igen, szabad bérlet nevet kapott ez a bérlet, ez egy három előadásos bérlet lesz, és azért szabad, mert a nézőtér teljesen szabad. Tehát ugye a korábbi, a Móricz és a Latinovics bérleteknél ugye korábban volt már az előző évad bérletesének bizonyos helye, amit ők helyet foglalhatnak, de itt ugye, mivel ez egy teljesen új bérlet, bárki szabadon választhat bármilyen pozícióra helyet. Úgyhogy évről évre nagyon nehéz például középre bekerülni a felnőtt színházak során, mert ugye foglaltak már x éve ezek a pozíciók, most erre is lehetőség van, hogyha valaki megvásárol egy ilyen szabad bérletet. És mindemellett azért is szabad, mert ezek inkább kortárs, néha kísérleti darabok, tehát egy nagyon érdekes felfogásban készültek jellemzően, és kevésbé kőszínházi, inkább társulatokból, ilyen különböző egyletekből összeállt produkciók, de ettől függetlenül nagyon szuperek és érdekesek, hát olyan nevek jelennek majd meg a színpadon, mint például Turóci Szabolcs, vagy Alföldi Róbert itt a szabadbérletben, vagy Mucsi Zoltán, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ezt a szabadbérletet is kipróbálni a korábbi és az új közönségünknek.
1: Igen, és hát hogyha azt nézzük, hogy milyen előadása, mennyivel korábban fogynak el a jegyek, ahogy itt elnézem, ugye a Mindent bele, avagy a Lelkek nyugalma, illetve a Színház csináló című darab, igen, érkezik, az egyik ősszel, a másik jövő januárban, és februárra oda van írva a szabad bérlet utolsó előadására, hogy Bödöcs Tibor.
3: Igen, meg se kínáltak.
1: Meg se kínáltak.
3: Című könyve alapjára, vagy alapján készült ez a darab, és Túróci Szabolcs egyszemélyes prezentációja tulajdonképpen. Valószínűleg humorban nem lesz hiány, ez borítékolható.
1: Igen, tehát nagyon fontos, hogy nem Bödöcs Tibor érkezik,
3: igen,
1: hanem hogy az ő általa írt darabról van, igen, szó.
3: Egy kocsma ária ezt tényleg? A műfaji elnevezést kapta aha. a produkció. Igen.
1: De ha Bödös Tiborról van szó, akkor általában teljesen mindegy, hogy ő van jelen, vagy ő általai darabról, de tudjuk, hogy általában fél évvel ezelőtt, vagy előtte már elkelnek a jegyek, vagy nem tudom, hogy így tapasztaljátok-e, így tapasztaljátok ti is. Szabad bérlet. Nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy mindenkit buzdítunk, hogy nézze meg. Nézze meg. És egy picit más jellegű darabok, tehát amit nem feltétlenül sorolnál be a Latinovics vagy a Morris
3: bérletbe. Igen, ezek nem klasszikus, kevésbé konzervatív darabok, uh-huh. de mindenképpen érdekesek, szórakoztatóak, és néha mély dolgokat is feldolgoznak.
1: Uh-huh. Tök jó. Na, nézzük meg akkor, szaladjunk át a felnőtt bérleteken. Morris bérlet, Attila?
3: A Morris bérlet október 26-án lesz az első előadás, amerikai komédia címmel. Ez egy swing musical, egy nagyszabású, nagy díszlettel, egy óceánjáró hajón fog játszódni. Zed és szuper produkció lesz. Majd ezt követi novemberben a Négy évszak című produkció. Ez egy elsősorban a hölgyek lélektanát boncolgató előadás lesz. Majd januárban a Kézdi Vásárhelyi Udvartér Színház érkezik hozzánk. Tehát egy erdélyi társulat, a Boeing leszállás Párizsban lesz látható. Ez is egy tök jó kis vígjáték. És februárban pedig Molnár Ferenc klasszikus művére a Játék a kastélyban című művet láthatják, majd a Pannonvár Színház tolmácsolásában.
1: Igen, és hogyha jól láttam, akkor ennek a bérletnek a keretein belül például Jan Zakata, Vándor Éva és még számos híresség van, érkezik számos a városunkba.
3: Szuper előadó. A Latinovics bérlet lesz a színházi évadunk első előadása, ez október 19-én kezdődik, majd 19 órakor hétfőn. Acél Magnóliák, ez egy a 80-as évek, vagy 90-es évek elején egy nagyon népszerű romantikus filmre alapul, és annak a színházi prezentálása. Majd novemberben a játékszín legújabb vígjátéka, a Séfér fezik hozzánk, Szente Vajk rendezésében. Nagyon népszerű a paksi közönség körében általában Szente Vajknak a különböző produkciója, ugye a Legény búcsú, az Aranylakodalom, ez nagyjából ilyen jellegű előadásra lehet majd számítani. Majd 2027-re átmegyünk, és ez már január, itt az Égben maradt repülő című zenés életrajzi titok műfai névvel elnevezett produkció látható, ez egy zenés életrajzi dráma tulajdonképpen, Edith Piafról fog szólni, világháború utáni díszletben, millióben.
1: És Keresztes Ildikó fogja Edith Piafot.
3: Így van.
1: Majd pontosan alakítani, és egyébként ezt a darabot én is néztem a kínálatotokban, mert a címe alapján nem is gondoltam volna, és nem is tudtam, hogy itt egy Edith Piafos történetről lesz szó. Nem tudom, hogy egyébként mennyire van valós alapjának, nem néztem utána.
3: Hát valószínűleg épül életrajzi elemekre, de nyilván ez már a szerző az
1: igen.
3: utána dolgozott, és a fantáziája is beleépül, de vannak életrajzi lenyomatok a műben.
1: Igen.
3: És akkor a Latinovics bérletet pedig februárban majd az Éjféltáj című krimi zárja majd. Agatha Christie és Gerald Werner írása alapján készült az Orlai produkció fogja nekünk bemutatni. Ez egy szuper klasszikus krimi lesz majd.
1: Nagyon jó. És hogyha a színészeket nézem, akkor ha csak a Szente Vajkféle Séf című darabot nézem, akkor tényleg... lényegében nincs olyan színész a legkisebb szerepig, akit szerintem ne ismerne a közönség. Tehát Járai Máté, Nagy Sándor, Peller Anna, Gubik Petra, Szerenyeli Béla, Vacsonka András érkezik, ugye Felicity édesapja szerepében, igen. Zsúrs Kati, tehát, hogy tényleg rengeteg olyan színész, mert hát Keresztes Ildikó is, majd Edith Piafot kíváncsian várjuk, hogy hogyan alakítja, úgyhogy klassz, jól néz ki a történet.
3: Várunk szeretettel mindenkit az előadásokra.
1: Nagyon jól néz ki, és akkor nézzük a gyerekbérleteket is, Ildi, a gyerekbérletek, amelyeknek szintén nagy keletje van, és kiveséztük, hogy hát érdekes kérdés, ugye, mert amikor az óvodások és az iskolák, kisiskolások, az iskolák lefoglalják a bérleteket, még azért marad egy-két szék, ahova nagymama az unokával el tud menni? Vagy ez nem annyira jellemző?
2: Marad jellemzően egyébként a délelőtti, tehát az óvodás bérlet előadásaira, ami az idei színház évadban ugyanaz, mint a délutáni. Tehát aki nem jut be az iskolásra, és meg tudja oldani, jellemzőbb, hogy a 10 órási darabokra ott szokott hely maradni.
1: Uh-huh. Na nézzük meg akkor a nem tudom, melyikkel kezdjük.
2: Az első november 10-én. Uh-huh. Igazából ugyanaz a kettő, tehát az óvodás és az iskolás bérlet is, és mind a kettőnél november 10-én kezdünk. 10 órakor az óvodásokat várjuk, délután 2-kor pedig a kisiskolásokat, és az első darabunk az a csodálatos Andersen a Fellegjárók társulatával. Itt ízelítőt kaphatunk egyébként Andersen meséiből, de igazából az ő életéről szól, és arról, hogy hogyan született meg a mesekönyv. Aztán december 3-án megyünk a Jégkirálynő, következik a Nektár Színház előadásában, ez már egy picit ilyen téli mese. Aztán január 11-én a Kék Madár, a Fellegjárók Társulat újra visszaérkezik hozzánk. Ez a darab igazából talán a négy közül az, amelyik egy picit érzékenyíti a gyerekeket, és ez szól gyakorlatilag a boldogságról és a boldogságkeresésről. A Kék Madár ezt is szimbolizálja. És az utolsó előadásunk pedig február 2-án a Rumini lesz. Azt pedig az Inverse Dance társulat fogja előadni. Őket nagyon kedveljük, a gyerekek is nagyon szeretik. Ez inkább egy ilyen zenés-táncos produkció lesz.
1: Igen, és olyan érdekes mindig a gyerek darabokat is nézni. Hát lehet, hogy erre pedagógusok jobban tudnának válaszolni, de ugye szokták mondani, hogy mai györököket semmi nem érdekli, meg csak a kütyű érdekli, meg csak a képernyő, és mégis beülnek egy színházba, és szájtátva tudják végignézni. És amikor beülnek, akkor mindig ott van a zsongás, de aztán, amikor szétnyílik a függöny, akkor csendben maradnak, nem, Ildi? Nem tudom, hát, mi a tapasztalatod.
2: A kötelező pillanatnyi sötét és sikítás, az elmaradhatatlan mindegyik darabot, úgy szoktuk kezdeni, de szerintem ez így vele jár. Én azt tapasztalom, hogy nagyon érdekli a gyerekeket, és leköti a színház. És belefutottam én is olyanban már idén is, hogy pedagógustól hallottam, hogy inkább vigyük moziba a gyerekeket, és a szülők mondták azt, hogy ne, ők nagyon szeretnék, hogyha a gyerekek színházat látogatnának.
1: Uh-huh. És annyi évtizede van már tulajdonképpen Színház Pakson, a helyi művelődési házban, hogy már lehet, hogy találnánk olyat is, aki ilyen felnővő generációs, tehát annak idején gyerekbérletes volt, és vitték az iskolával, és megszerette a színházat, és felnőtt korában azért vesz színház. Biztos, hogy van ilyen színházbérletet, mert szeret eljárni színházba. Igen. Nagyon jó, szuper. Van-e még bármi, amit fontos elmondanunk a bérletértékesítéssel kapcsolatban?
3: Hát annyit esetleg még, ha szabad, a bérletváltás helyéről, idejéről néhány mondatban. A felnőtt bérletekre a bérletújítás, tehát a korábbi bérletesek szeptember 29-én és 30-án tudnak majd bérletet váltani, 9 és 17 óra között a jegypénztárban, a portapult mögött elhelyezkedő kis irodában várjuk szeretettel a régi bérleteseket, majd ezt követően új bérleteket október 1-én és 2-án, szintén ebben a nyitvatartási időintervallumban 9 és 17 óra között tudnak majd megváltani a fennmaradó helyekre, tehát ami a régi bérletesek során nem kell el. A gyermekbérletek árusítása az pedig október 5-én és 6-án lesz majd szintén ebben a 9 és 17 óra közötti intervallumban, de már foglalhatnak előzetesen az a fritzildikukac@csengei.hu.
2: Igen, ezen a héten.
1: ez az e-mail cím, ez már mindenkinek meg van.
3: Szeptember 21 és 30 között,
1: igen,
3: ugye?
1: Igen. Ildi, mondd el még egyszer az e-mail címet.
2: fritzildikukac@csengei.hu, és ha még egy mondatot szabadna, akkor én arra buzdítanék mindenkit, hogy vásároljanak mosolybérletet, amivel hozzá tudunk segíteni egy-egy gyermeket, egy rászoruló gyermeket ahhoz, hogy ő is színházat látogathasson. Uh-huh.
1: Ez nagyon fontos, és köszönöm, hogy ezt is említett, hiszen ez már egy jó pár éve hagyomány nálatok. Én nem is tudom, hogy ez mikor indult, vagy hogy találtátok ki, de egyszerűen remek kezdeményezés. Arra vonatkozóan tudtok adatot mondani, hogy hány mosolybérletet szoktak körülbelül megvenni? Nyilván véges, mert nem tudtok, lehet, hogy nem is tudtok annyit adni, amennyit vennének.
2: Igazából amit el tudok mondani, hogy a kereslet és a kínálat az egyezni szokott itt, tehát szerencsére vásárolnak annyi gyermekmosolybérletet, amekkora az igény rá. Uh-huh. Tehát az a tapasztalat, hogy minden kisgyermeknek, aki ezt igényli, minden osztályban, ez körülbelül 1-2 fő, meg az óvodában is, Általában ezt ki tudjuk elégíteni, ezt a szükségletet.
1: Igen, ezt tisztázzuk, tehát, hogy akkor, ha én úgy döntök, hogy veszek egy mosolybérletet, mivel itt egy jótékonysági ügyről van szó, kérlek mondd el, hogy mennyibe kerül. Tehát én azt mondom, hogy szeretnék egy mosolybérletet venni.
2: Ami 8000 forint.
1: 8000 forint, megvettem. Hova fog kerülni ez a gyermekbérlet?
2: Ez hozzánk kerül.
1: Igen.
2: És én, amikor összesítem az iskolák és az óvodák jelentkezését, akkor a pedagógusok szerencsére már pontosan tudják, hogy ezt hogy kell feltüntetni, hogy 27 fős osztályból 2 gyermek az, aki igényelne mosolybérletet, ezt összesítem, hát ilyen 25-30 fős szám szokott kijönni a végére, és általában ezt szerencsére meg is veszik a felnőtt bérlet árusításakor.
1: Tehát most átmegyek a másik oldalra, hogyha egy olyan szülő vagyok, aki úgy érzem, és esetleg szülő értekezleten jelzem is, hogy én nem tudok annyival több osztálypénzt fizetni, nem tudok beadni annyit, hogy bérletet kapjon a gyerekem, de nyilván jó lenne, ha az osztállyal mehetne színházba, akkor ezt nem szégyelve a szülő jelezze a pedagógus felé, mert akkor ők veletek egyeztetve
2: így van.
1: Mosolybérletet fognak tudni majd adni a gyermeknek, ez annyira jó. De még egyszer a számok, tehát akkor ne mondjunk számokat, hogy 10, vagy 20, vagy 30, vagy hány mosolybérlet szokott elkelni.
2: Minél több, annál jobb.
1: Minél több, nem, nagyon diplomatikusak vagytok, jó?
3: És még esetleg annyit bocsánat a szabad, hogy a részletes bérlet ajánlónk az elérhető a csengei.hu oldalon, és a Csengei Dénes Kulturális Központ Facebook oldalán, valamint rövidesen fizikai formában is látható lesz a város bizonyos pontjain.
1: Oké, okay. Móricz bérlet, Latinovics bérlet, kisiskolás és óvodás bérlet, új bérlet a szabad bérlet, amelyben többek között egy Bödöcs Tibor darab is érkezik. A darabot írta Bödöcs Tibor stand-upos, de Turóczi Szabolcs játsza majd, igen, a szerepet. És mosolybérlet, vegyünk mosolybérletet. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük
3: a lehetőséget.
1: Kiváló új színházi évadot kívánunk mindenkinek. Paksa is, Fritz Ildikó kulturális szervező, valamint Patkos Attila kulturális szervező és igazgatóhelyettes voltak a vendégeim a Csengei Dénes Kulturális Központ részéről.
0: Morning. Induljatok el velünk!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Ahol 8:30 után, ahogy ígértem, az északi sarkra látogatunk, mert hogy úgy is fogalmazhatnék, visszatért hozzánk az az albertésai fiatalember, aki pár hónappal ezelőtt bemutatásra került itt a Paks FM stúdiójában, mert ő nyerte meg azt a lehetőséget Magyarországról, hogy a Rosszatom szervezésében az északi sarkra utazhasson. Szerintem itt Pakson és környékén mindenki jól ismeri már az expedíciót. Kóti Lórántot, a Rosszatom Magyarország kommunikációs vezetőjét is köszöntöm. Szia, Lóránt!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát nem tudom, hányadik fiatalt hozol, de mindenhol évben hozol egy fiatalt.
2: De egyszer már a harmadik fiatalember, illetve egy hölgy volt tavaly, szintén itt a stúdióban, úgyhogy ez már a harmadik olyan expedíció volt, amelyben magyar résztvevő is volt.
1: Nagyon helyes, és aki az északi sarkot megjárta, nem más, mint Jeremejev Marcell, Albert Irsáról. Hosszú volt az út ide? Szia, jó reggelt!
3: Igen, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Igen,
1: hosszú volt.
3: Igen, jó korán kellett kelni.
1: Korábban, mint amikor iskolába jársz.
3: Igen.
1: Hova jársz iskolába?
3: Én a Kispesti Károlyi Magyar-Spanyol Kéttannyelvű gimnáziumba járok. Kökire.
1: Kökire. Hány éves vagy, vagy hány évfolyamos?
3: 16 éves vagyok, most 9-es, így.
1: Igen, és hát a nevedből is lehet kapcsolni, hogy nyilván orosz származású vagy, Jeremejev a vezetékneved.
3: Hát mondhatni félig orosz, félig magyar, apukám orosz, anyukám magyar. Így, igen, igen.
1: És így tanultál meg oroszul.
3: Igen.
1: És van egyfajta kötődés. Jó, milyen volt az északi sarkon?
3: Hát hideg.
1: Tényleg? Pedig hát, nyár van.
3: Igen, annyira, nyilván nem volt annyira nagyon hideg, azért télen jóval hidegebb van. Most ilyen mínusz 5 fok alá nem nagyon ment a hőmérséklet. Azért télen szokott sokkal hidegebb is lenni, mínusz 40 akár, úgyhogy
1: Körülbelül 2 vagy 3 hónappal ezelőtt, amikor itt jártál, szintén Lóránttal együtt, akkor ugye bemutattunk, és elmondtuk azt is, ismételjük csak annyiban meg, hogy pályázat útján lehet elnyerni ezt a lehetőséget. Pályáztál, megnyerted, és nem tudom egyébként, hogy azt kaptad az északi sarkon, amire számítottál, ha lehet ezt így kérdezni?
3: Hát...
1: Láttál sok jeget?
3: Láttam sok jeget, annyi volt egy kicsit meglepő számomra, hogy én sokkal több jégre számítottam. Tehát nyilván nagyon sok volt, de gondoltam, hogy egyszer elérünk egy ilyen pontot, és onnantól egybefüggő jég lesz. Uh-huh. De nem így volt. Volt olyan, hogy ilyen sávokban volt jég, ilyen, nem is tudom, 200 méter jég, aztán víz megint, és csak ott a teljesen a tetején volt egybefüggő jég. Hát, ez ilyen érdekes volt szerintem.
1: Hát biztos, hogy azért van ez így, mert a Győzelem 50 elnevezésű, 50 nevet viselő atom jégtörő a hajónak valahol közlekednie is kell. Nem mellesleg egyébként a Tudás jégtörő elnevezésű ifjúsági expedícióról van szó, amelyet a Rosszatom szervez. Lóránt, hogyha röviden össze akarjuk foglalni, hogy mi is a célja mindenében az expedíciónak?
2: Elsődlegesen azt szeretnénk elérni, hogy a fiataloknak sikerüljön felkelteni az érdeklődését a tudományok, illetve az atomenergetika iránt, és ezért igyekszünk olyan programot szervezni nekik, hogy megismerhessék igazából, hogy a tudomány az nem egy elvont dolog, hanem nagyon is kézzelfogható. A Tudás jégtörőjének a fedélzetén olyan előadásokat hallgathatnak, illetve olyan kísérleteket végezhetnek, amelyek testközelbe hozzák az atomenergetikát, és hát elmondhatom, hogy 23 országból vettek részt az idén gyerekek, diákok, a világ minden részéből mondhatni, ahol a Rosszatom jelen van, Afrikától Dél-Amerikán keresztül Ázsiáig, illetve hát Európából Marcell. Értelemszerűen ez egy olyan projekt, amely a Rosszatomnak az egyik a fiatalok számára összeállított programja, amely nagyon-nagyon sokat jelent a gyerekeknek, és hát Marcell erről majd el tudja mondani, hogy hogy is volt.
1: Milyen korosztályú és milyen országból érkeztek a fiatalok?

0: Marci?
1: Hát 14 és 16 éves gyerekek, 14 és 16 év közötti gyerekek voltak a hajón. Úgy lehetett pályázni tényleg, hogy hogyha betöltöd az indulás előtt a 17-et, már nem lehetett jönni. Volt olyan, akinek szülinapját ünnepeltük a hajón, az nagyon jó volt, ott a kapitányát adott ajándékot, de amúgy így ezek voltak. Most felsoroljam az országokat? Hogy...
0: hát egy-két országot, európai vagy ázsiai országok, mi volt a jellemzőbb?
1: Hát nyilván Európából voltam én, volt egy szerb csávó, volt Fehér Oroszországból, és akkor voltak Kínából, Indiából, Bangladesből, Indonéziából, volt
2: Afrikából, Tanzániából,
1: Namíbiából, igen, Dél-Afrikából, Bolíviából, Brazíliából, nagyon sok világ minden részéről voltak.
0: Tehát az amerikai kontinensről is, olyan igen. országokból, Lóri, ahol a Rosszatomnak valamiféle értekeltsége vagy beruházása van?
2: Igen, olyan országokról van szó, ahol vagy atomerőművet épít, vagy valamilyen érdekeltsége van, akár uránkitermelés, akár pedig tudományos atomenergetikai központot hoz létre, tehát kutatóreaktor és hasonló dolgok. Tehát ott, ahol a Rosszatom valamilyen formában jelen van, ezekből az országból voltak.
0: Na gyerekek. Marci, hogyan jutottál ki, illetve milyen volt ez a körülbelül 10 nap, amíg az északi sark felé tartottál, és egyáltalán milyen időtöltés következett ott ezen a bizonyos jégtörő hajón?
1: Anyukámmal mentem, Budapestről indultunk a Liszt Ferenc repülőtérről, Isztambulon keresztül mentünk, ott átszállással mentünk onnan Moszkvába, repülővel. Amikor megérkeztünk Moszkvába, akkor ott eltöltöttünk pár napot, nekem ott útlevéllel kellett foglalkozni, ott elintéztük, és úgy tudtam repülni utána egy orosz légitársasággal Murmanszkba, anyával, még oda is elkísért, és ott biztosítottak nekünk szállást, egy hotelben voltunk elszállásolva, ott aludtunk egyet, mert estéjel kezdtünk meg, és másnap voltak ilyen csapatítítő programok, még ott a résztvevőkkel ilyen csapatokra osztottak minket, és ott volt egy közeli park, és abban tartottak nekünk ilyen előadásokat, és másnap felszálltunk a jégtörőre, és ott még volt egy ilyen kis ilyen kis ceremónia, ott úgymond, mert tényleg ott szólt a zene, ott beszédek voltak, hogy bemutatták az országokat, honnan jöttek, és utána kihajóztunk, elindultunk a Murmanszki kikötőből, és egyébként már aznap elkezdődtek a programok. Ott, ahogy kiértünk a nyílt vízre, ott lett volna egy ilyen program, hogy felfedezzük a hajót belülről is, csak sajnos annyira nagy volt a hullámzás, meg egy ilyen kisebb viharba keveredtünk, hogy így nem tudtunk közlekedni rendesen a hajón belül, mert dőlöngéltünk össze-vissza, és többen rosszul is lettek, úgyhogy az le lett hújva sajnos.
0: Úgyhogy micsoda élmények.
1: Mindenki el lett küldve a kabinjába.
0: Várjál, bocsáss meg, ez nagyon érdekes. Hát ezért azért, aki már látott fényképet a Győzelem 50 nevet viselő atomjégtörő hajóról, ez egy hatalmas nagy hajó.
1: Hát igen.
0: Akkor, nem tudom, Lórend, hogy tudsz-e kisegíteni, hogy megkora...
2: Hogyne, tehát ez egy 160 méter hosszú hajó, egy óriási hajó, de hát ennek ellenére egy erős vihar ezt a hajót is megdobálja. Akkor még ugye nem volt jég, amikor kifutottak, és csak igen. később a sark felé közeledve ilyen másfél méteres jeget tölt a hajó, akkor már értelemszerűen nincs akkora rázkódás, csak az a jellegzetes érces hang, amit a hajó ad ki, amikor ugye a jéggel találkozik. De ne vágjunk ennyire előre.
1: Igen, és
2: a dolgoknak.
1: Még itt ebben a viharban, viharocskában, ott viharocska, azt mondta a kapitány, mert már volt sokkal nagyobban is, ilyen 6 méter magas vízoszlop hullám, ahogy becsapódott a hajónak az orra, tört fel a korlátok fölé. Nagyon durva volt látni, meg fotóztunk is, meg minden, de mondom, el lettünk küldve a kabinunkba, mindenki feküdjön le, többen rosszul voltak, és hánytak is, úgyhogy az a nap így kb. Ennyi volt. Egyébként úgy telt egy napunk, hogy minden reggel szólt az ébresztő, olyan ottani idő szerint ilyen 7:30 körül. Külön írtak erre egy zenét, hogy minket ott ébresztenek, és nyilván ott bemondták, hogy mi lesz a mai program, és elkészültünk, kimentünk a fedélzetre, és egy ilyen reggeli tornát tartottak ott nekünk, egy ilyen fél órásat maximum, és utána mentünk reggelizni, és egyből reggeli után mentünk is az előadóterembe, és ott tartottak nekünk folyamatosan szinte minden nap előadásokat, ahogy erről már beszéltek, én is beszéltem, amikor megjött, voltam itt, hogy valószínűleg ez várható. Így is volt, ott volt velünk egy csomó szakértő, mindenki különböző területekről, volt, aki nyelvtanár, volt, aki tengerbiológus, és ezekben a témákban tartottak nekünk előadásokat nap mint nap.
2: Melyik volt a legérdekesebb ezek közül, Marcel? Mi érdekelt legjobban téged?
1: Hú, hát minden érdekelt, de nem is tudom, talán volt olyan, ami űrkutatásról szólt. Az egyik később jóba lettem vele, szakértő tartotta. Nagyon érdekes volt, így mesélt ilyen történelmi dolgokról is, de mai kutatásokról is mesélt, úgyhogy nagyon tetszett. Illetve ez a nyelvész bácsi, aki volt velünk, ő tartott nekünk a kínai nyelvről előadást, és hát ilyen mindenféle érdekességeket mesélt, és nem tudom, ezt így egy, ami nagyon megmaradt bennem, hogy ugye, a kínaiak ilyen karakterekkel írnak, és van egy karakterük a nőre, és hogyha két ilyen karaktert egymás mellé írnak, az egy külön szó lesz, és az azt jelenti, hogy veszekedés.
2: Tehát ahol két nő találkozik, ott garantáltan veszekedés.
1: Igen.
2: Lesz.
1: De nyilván nem csak azért komolyak is voltak, így ilyenekről mesélt nekünk.
0: Hányféle ága van a tudománynak? Mert ugye említetted, Lóri, hogy ugye hát az a célja tulajdonképpen ennek az
2: expedíciónak, hogy
0: különböző, és ezek szerint a legkülönbözőbb tudományágokkal találkozhatnak, nem csak az atom nukleáris tudománnyal.
2: Nanotechnológiáról hallgathattak előadást, ami szintén egy nagyon érdekes szuperszámítógépekről, azt hiszem erről is volt előadás, illetve felbocsátottak egy drónt, amely a tulajdonképpen a sarkvidéknek a feltérképezését szolgálta. Mesélj esetleg erről, Marcel, hogy volt.
1: Igen, mint mondtam, voltak velünk szakértők, és volt velünk egy ilyen trió, akik együtt dolgoznak, és ők felengedtek egy ilyen drónt, ami stratoszférikus visszatérő platform igazából, és egy ilyen héliumos ballonnal el lett felengedve, 15,5 kilométer magasságig, onnan levált a ballonról, és egy ilyen 100 kilométert repült ez a drón. Föl volt szerelve kamerákkal, meg mindenféle mérőeszközökkel, és ott föltérképezte a tájat, ott adatokat gyűjtött, és utána leszállt a Hooker-szigetre, a Ferenc József föld vagy szigetcsoport egyik tagjára, és onnan végül begyűjtésre került.
0: És gondolom, akár mondjuk egy videón keresztül ti tudtátok követni az útját, igen, vagy valamiféle radarjelzéssel.
1: Igen, ezt ők ugye irányították, ez a trió egyik tagja, ő egy ilyen távirányítóval irányította, hogy hova szálljon le, és közben ezt lehetett nézni a kamerákon keresztül.
0: Nyilván egy ilyen hatalmas jégtörő hajón nagy élmény utazni. No, de amikor esetleg kinéztél, nem tudom, ki tudtál-e nézni a kabinablakon, vagy el tudtál a hajónak egy olyan részében sétálni, ahol le lehetett látni a tájra, úgymond, hát igen, elég magas ez a hajó, akkor mit láttál? Mesélj, tehát azt, amit mi a természeti filmekben látunk.
1: Hát nagyjából igen, egyébként elég sok, mert a kabinból volt kettő ablakunk is, és úgy tudtunk kinézni, és ezt sokszor meg is csináltuk ott a kabintársammal, folyamatosan volt olyan, hogy éjszaka is fönnmaradtunk, és néztük. Igazából nem volt sokat látni, nem volt sok mindent látni, ott inkább amíg a szemmel lát, így jég, víz, így ennek a...
0: Igen, én óriási jéghegyeket vártam volna, hát, hogy azt mondod.
1: Nem.
0: A globális felmelegedés, vagy nem?
1: Nem, hát ott nem. Ott
0: vagy nem vittek be titeket a legnagyobb jéghegyek közé.
1: Nem nagyon vannak ott ilyen jéghegyek. Uh-huh. Igazából így
2: sík jégmező, de egyre inkább olvad, azt mondják, hogy 2050 körül már lehet, hogy bizonyos részei jégmentesek lesznek a sarknak is.
1: Igen.
0: Igen, nagyon érdekes kérdés ez is, viszont azért arról beszéljünk, hogy kiszálltatok-e valahol, vagy végig a hajón tartózkodtatok?
1: Kiszálltunk. Kezdem úgy, hogy voltunk az északi sarkon, eleve a földrajzi 90 foknál, ott csak ott a hajón tartózkodtunk, mivel ott nem volt olyan a jég minősége, hogy ki tudjunk szállni. Ott is ünnepeltünk, meg visszaszámlálás volt, hogy már csak 300 méter, már csak 200, már csak 100 is. Ott voltunk, ünnepeltünk, és utána még hajóztunk kb. Egy-két órát, és ott álltunk meg végül. Egy ilyen egybefüggő placot találtak, és megálltunk, ott kiszálltak, beviszosították a terepet, megnézték, hogy tényleg jó a jég, elég vastag mindenhol. Kitűzték a táblát, ahol van az északi sark, és utána kiszálltunk, mi is. Ilyen 4 órát töltöttünk el, egy kis szünettel, egy ilyen 2 óra után bementünk teázni, mert azért nem volt túl meleg.
0: Hát de mégis hány fok volt kint, azt tudod?
1: Hát akkor azt mondták, hogy ilyen -2, de nagyon fújt a szél, és így azért már tudott.
0: Jó kis hideg északi szél.
1: Igen, igen. Illetve nem északi, mert mindenfelé dél volt.
0: Ja, oké.
2: Okay. Minden irányból.
0: Oké.
2: Okay. Igazából nincsen északi.
0: Óriási.
1: Igen. És akkor ott mindenkinek, ugye ott volt azért kötött program is, ahogy kiszálltunk, ott csináltunk csoportképet, meg volt ott kis beszéd, a kapitány tartott egy kis beszédet. Akkor elmentünk ehhez a táblához, ahogy hol van a északi sark, megcsináltuk a legkisebb világ kört, így körbesétáltuk a világot. Ott volt zene, zenéltek. Egyébként megszámoltam, ez 226 lépés volt nekem, hogy így
0: a világot körbe. Igen. Ez óriási. Nem, hogy mindenki érti, hogy hol vagy. Egyébként képzeld, hogy én hiszem folyamatosan a térképen így. Tehát, hogy Murmanskból, tehát tulajdonképpen az ázsiai kontinensről áthajóztatok az északi sarkra. Ez hány nap volt egyébként?
1: Hát 5 nap kb. Oda.
0: Oda az út.
1: És összesen 10 nap, igen.
0: Igen, és amikor letetted úgymond a lábad az északi sarkra, az egy ilyen havas, jeges táj?
1: Hát igen, jég igazából.
0: Igazából egész, jég.
1: Igen. Uh-huh. Illetve biztonságos volt, de volt olyan, hogy rossz helyre lépett valaki, akkor így eltűnt a lába így a sípcsontja felé kb. Olyan is volt, akinek beázott a cipője, így egy ilyen lépés után. Akkor ő nyilván fölment, és akkor kicserélte.
0: Elrendeztem magát, igen.
1: De igen.
0: Amikor csomagoltatok, akkor biztos kaptatok egy listát. Váltó cipőt hozzatok. Igen. De tényleg?
1: Hát igen, írták meg, hogy ők adnak ruhát, most amiben vagyok, ez a, nem látszik, de...
0: De látszik a videóban.
1: Ez emellény, majd meg volt rajtam egy nagy kabát is, azt is adtak. Adtak hosszú ujjast, pólót, kesztyűt, sapkát, negyedül lábbelit, meg nadrágot nem adtak.
0: Elláttak benneteket, igen, hogy jól fel legyetek öltözködve, már csak pár percünk maradt, majd nagyon fontos, Lóri, hogy tisztázzuk, hogy melyek még a legfontosabb kérdések, de visszatérve, tehát hány lépés alatt teljesítetted a föld körbejárását?
1: 226-szor.
0: Az igen, 226 lépés. Igen, jó, igen, és folytathatod nyugodtan a történetet.
1: Annyi, hogy ott voltak mindenkinek lehetett írni kívánságot már előre, hogy esetleg lehessen őket teljesíteni, és nekem volt egy olyanom, hogy esetleg csattintsak egy ostorral. Voltam a Hortobágyon előtte pont nyár elején, és ott vettünk egy ostort, és így kipróbáltam, hogy milyen.
0: Elvitted az ostort az északi sarkra?
1: És én vagyok így az első így a világon, aki egy ilyen magyar hortobágyi ostorral csattintott a világ tetején.
0: Ne, nincs erről fényképet.
1: Itt van nálam az ostor.
2: Ez is egyfajta rekord.
0: Hol az ostor? Miért nem? Látjuk, mi? Világrekord, abszolút.
1: Gyönyörű ostor, nem amúgy.
0: De tényleg csattintottál? Igen. Csattintottál a jégen?
1: Igen. Itt van.
0: És hogy tetszett az indiaiaknak, meg a többieknek?
1: Ja, hát nagyon meglepődtek, főleg az oroszok, akik videóztak.
0: Igen, a mikrofonban beszél közben.
1: Ja, hát
0: nyugodtan tett fel az asztalra.
1: Hallatszik a videón, hogy meglepődnek, amikor...
0: De van erről videótok, tényleg? Igen, igen. Nem posztolhatnánk ki a Facebook oldalunkra? Ja, óriási.
2: Marcel egyébként meg... rengeteg fényképet, illetve igen. videót készített, úgyhogy akár lehet belőle majd valamit igen. posztolni.
1: Meg furiáztam is, eljátszottam a magyar népmesség zenéjét.
0: Ne, ott az északi sok. Tehát mindenki igen. fölvette a jackit, a kabátot, igen. a nem tudom én mit, a magyar igen, diák.
1: Nagyon magyar voltam.
0: Igen, a magyar diák furujával, ostorral. Te tartottad ott akkor a produkciót.
1: Hát nyilván azért voltak mások is, meg mások is csináltak mindenféle, meg volt olyan, aki egy kenyeret lerakott a földre, és akkor majd, ha eljut a déli sarkra, akkor oda is rak egy kenyeret, és akkor szembe is berakta a földet. Ja. Ilyenek.
2: Mondjuk ezeket nem lehet ott hagyni, mert semmit sem hát szabad. Igen. El kell hozni mindent, onnan nem lehet szemetelni.
0: Igen. Uh-huh. Na, nem is gondolom, azt gondolom, hogy a kenyeret azt ott nem tudom, vannak el madarak, északi sarkon.
2: Hát, elfogyna, de minden más nyilván el
0: még egyszer,
2: hoznom.
0: Mit furuljáztál el?
1: A magyar népmesség zenéjét is.
0: Azt még ráadásként. Jó. Volt még valami érdekesség?
1: Hát még elhoztam az ászlót, amit ott kitűztem, esetleg az is. Ilyenek voltak ott. Ja, még egy érdekesség esetleg, ez felnőtteknek volt lehetőség, ki volt alakítva a hajó mögött egy ilyen lépcső, és ott lemehettek fürdeni. Valóta volt, aki bement oda fürdeni, így megmártózott.
0: A hány fokos vízbe?
1: Hát nem is tudom.
2: Milyen. Az 4 fokos legfeljebb az a víz, igen. hogyha víz, úgyhogy...
0: Ha lehet vízbe
1: menni.
2: Ha lehet vízbe beszélni.
1: Leültek és kijöttek egyből, így nagyon furcsa volt látni.
0: Ezt te nem próbáltad
1: ne, ki? Hát ezt nem is lehetett, csak felnőttek.
0: Ja, ez csak a felnőtteknek, ja, oké. Okay. Aha.
1: Ilyenek voltak.
0: Ilyenek voltak, és akkor tulajdonképpen miután megmutatták nektek az északi sarkot, és valaki szendvicsbe tette az egész földbolygót, utána tulajdonképpen gondolom én szépen lassan indult vissza az 5-4 napos út.
1: Akkor még ott felszedték a táblát, meg összeszedték a szemetet, hogyha esetleg valami olyan történt, és indultunk is vissza.
0: Állatokat nem is látni az északi sarkon semmit? Tehát
1: de,
0: sem a vízbe?
1: Erről
0: igen.
1: akartam mesélni.
0: Akkor mesélj.
1: Láttunk jegesmedvét, nem is egyet, kettőt, illetve lehetett volna egy harmadikat is, csak én vittem fényképezőgépet, mint ahogy már mondta a Lóránt, és hogy fotóztam, és így fényképezőgéppel, és hát a csapatunkból csak nekem volt fényképezőgépem, és egyből letámadtak, hogy nézzék a jegesmedvés képeimet, és így nem tudtam már kimenni a harmadik jegesmedvére, de nem is volt baj, mert már fáradt voltam, mert ez ottani idő szerint ilyen hajnali 1 körül történt, hogy szóltak, hogy ott a jegesmedve is ki lehet hozzá menni. Uh-huh. Úgyhogy...
0: Hajnali 1-kor?
1: Ottani idő szerint hajnali 1-kor, de hát...
0: Ott világos van.
1: Teljesen világos
2: nem megy
1: volt.
2: Le a nap.
0: Ja, igen, ott egyáltalán.
2: Folyamatosan fönt
0: milyen
2: van.
0: Érdekes.
1: És megálltunk a jégtörővel, és teljesen odajött a szinte hozzáérhetett volna a jégtörő falához. Uh-huh. És egy nagyon kis barátságos volt, nagyon jó képeket csináltam róla.
0: Lehet, hogy ő már ismeri a lehet, győzelem igen. 50 nevet viselő atomjégtörő hajót, amelynek a fedélzetén utazhatott idén is egy magyar diák, Jeremejev Marcel, aki Albert Irsáról immár második alkalommal látogatott el a Paks FM stúdiójába, és nagyon örülünk, hogy itt voltál, és meg tudtad tartani
1: köszönöm
0: az élményt beszámolod. Lóránt, köszönjük, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
0: És hát nem tudom, hogy legközelebb megint az éneklős esemény, vagy majd a tudás jégtörője kapcsán, de biztos, hogy találkozunk még veled is, illetve egyéb rossz atomos témák kapcsán.
2: Vannak jó programjaink, úgyhogy nagyon szívesen jövünk mindig, hogy beszámoljunk ezekről.
0: Marci, köszönöm, hogy itt voltál még egyszer. Mi leszel, ha nagy leszel?
1: Kedves, nem tudom még. Tényleg.
0: Egy kedves, okos ember leszel, de nem tudod még, jó? És Kóti Lóránnak, a Rosszatom Magyarország kommunikációs vezetőjének is köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: Élesztő mindjárt folytatódik. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. A miniszter közölte, a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék, írja az MTI. A reklámrendelet tervezetének felülvizsgálatát és érdemi egyeztetést kér a kormánytól a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata, írja az MTI. A szervezet szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslata az óriás plakátok 90%-át megszüntetné, ami súlyosan korlátozná a hazai vállalkozások hirdetési lehetőségeit. Álláspontjuk szerint a szabályozás KKV-k százait lehetetlenítené el, miközben több mint 1100 munkahely megszűnését és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. A tagozat hangsúlyozta, a bontási kötelezettség csaknem 19 ezer ingatlan tulajdonost és az önkormányzatok bevételeit is hátrányosan érintené. Mivel saját kutatásuk szerint a lakosság 4/5-ét nem zavarják a közterületi hirdetések, a szervezet a határidők meghosszabbítását, kiegészítő hatásvizsgálatot és szakmai párbeszédet sürget. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is, ugye a sátorban a teltház is nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferencia és a tájékoztatás rész.
1: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
3: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az 5-ös blokki betonozás halad előre, a 6-os blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például lesz, hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixébe milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
4: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb! Ha betérsz a Fauna díszállat kereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a kisváros tévében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Élesztő.

0: Bonnie Tyler fantasztikus slágere, de fogadjunk, AB, hogy neked nem a 86-os évet idézi. Honnan van meg a dal neked?
1: Nekem nincs meg, de nem persze, megvan. Hát megvan.
0: Azt hittem, azt fogod mondani, hogy Shrek.
1: Hát igen, mondhatnám azt is, de azt hittem, hogy ennél nagyobbat kell mondani.
0: Nem. Ennél nem kell nagyobbat mondani, a legtöbben a Shrek-es slágerként ismerik, egyébként pedig már a 80-as években óriási sláger volt Bonnie Tyler dala. Jó reggelt, jó reggelt. Milyen szépen kisütött a nap, pedig azt mondták, hogy ilyen borult, esős idő lesz.
1: Azért hűvös jön be.
0: Igen, hűvös jön be, nyitva van az ablak, rányitottam, de bírod?
1: Még igen. Még igen.
0: Annyira nem vacok szerintem, amennyire Marci macogott az északi sarkon. Ide néz, milyen videót kaptam. Azok a hallgatóink, akik 9 óra előtt velünk voltak, ők tudják, hogy egy olyan fiatal ember volt, 16 éves fiatal ember a vendégem, aki eljutott a Rosszatomnak köszönhetően az északi sarkra, és képzeld el, hogy amikor ott kiszállítják az északi sarkon a diákokat, tulajdonképpen ugye 23 országból vittek fiatalokat, akkor mindenki csinálhat valami különleges dolgot, amiről elmondhatja, hogy ő az északi sarkon csinálta. Gyere, átadom neked a videót, nézd meg, hogy Marci mit csinált. Be is indíthatod nyugodtan, nem baj, hogyha halljuk. Tehát tulajdonképpen elvitt magával egy hortobágyi ostort, és csettintett az északi sarkon.
1: Igen.
0: és nem repett meg a jég, hál' Istennek. Úgyhogy megkaptuk ezt a videót, és ki fogjuk posztolni, és ezen kívül egyébként a, nem is tudom, mit mondtad, hogy a magyar népmeséknek a főcímdalát, vagy mit is? Elfurójázta. Képzeld el, elfurójázta.
1: Ezek azok a dolgok, amikor megkérdeznek, ezek a hülye kérdések, meg hülyeségek, hogy ha egy dolgot vihetnél egy lakatlan szigetre, mi lenne az?
0: Ez szerintem egyébként nem az a kategória, mert az ostort szerintem senki nem mondaná.
1: Hát miért a lakat is hülyeség, de az összes gyerek azt mondja, hát lakatot, mert lakatlan sziget, onnantól van nem lakatlan.
0: Nem tudom.
1: Nem hallottad még ezt?
0: Ez annyira nincs, meg egyébként kezded el, hogy azt mondta, hogy volt olyan, csak hogy mit vittek, vagy mit találtak ki a fiatalok, gondolom ilyenkor a kreativitás szabadon szárnyalhat, hogy valaki egy kenyeret vitt, nem tudom mit mondta az indiai srác, vagy nem is tudom, egy kenyeret, és akkor letette, ugye elvitték őket arra a pontra, ami elméletileg az északi sark pontja, tehát tényleg az északi sark ténylegesen, és akkor letett egy kenyeret, és mondta, hogy ha a déli sarkra eljut, akkor oda is letesz egyet, és akkor szendvicsbe tette a földet.
1: Ez is ilyen kipihent dolog.
0: Kipihent dolog. Illetve ahol az északi sark pontja volt, ott tulajdonképpen azt ugye, hát körbe tudod így sétálni, és akkor tulajdonképpen ő kiszámolta, hogy 240 vagy hány darab lépéssel körbe sétálta a földet. Mert csörög a telefon, fölveszed? Ja, nem, csukd be az ajtót, igen. Fölveszik a többiek. Na, tehát, hogy ott ugye a rövidebb idő alatt tudod körbe sétálni a földet, tulajdonképpen, hogy egy óriási, nagyon tetszik. Hát,
1: ez nem tudom, annyira de a legészakibb pont az melyik országhoz tartott, Norvégia?
0: Tehát nem, hát maga az északi sarkról van szó, ugye ők Murmanskból, Ázsiából, Oroszországból indultak, és eljutottak egészen 5 nap alatt egyébként az északi sarkhoz, és tulajdonképpen a földrajzi északi sark ugye nem tartozik egyetlen országhoz sem. Az ott az északi sark, a jeges medvék hazája.
1: De az csak víz, fagyott víz, nem?
0: Tulajdonképpen jég, igen. Jég, egyébként ezt ő mondta is. Sík jég.
1: Jó, csak azért, mert ugye én abból indultam ki, akkor így mondom az én kérdésemet, hogy melyik a leg... Lehet, hogy megfáztam mégiscsak az ablaknál. Melyik a legészakibb ország?
0: Melyik az északi sarkhoz, melyik van a legközelebb? Nem tudom. Fogalmam
1: sincs. Én ezért mondtam, hogy Norvégia, tipre.
0: Norvégia?
1: De nem tudom.
0: Vagy Izland?
1: De hogy
0: utána
1: is Izland,
0: kéne nézni.
1: Is
0: Izland, nem, az sokkal lejjebb van?
1: Nem. Aha. Az lejjebb van, az is ott van, de nem.
0: Figyelj, mondják már egyébként azt, hogy a Google a barátod helyett mondják már azt, hogy AI a barátod?
1: Jó, nem.
0: Nem? Azt azért nem mondják? Az
1: nekem
0: nem
1: a
0: barát.
1: Google a barátom, én ezt sem használom, és nekem sem mondja senki. Nekem ilyen barátok nem kellenek.
0: Nem kellenek ilyen barátok?
1: Nem, a barátod, hogyha ezt használjuk, akkor az a barát szónak elveszítjük a...
0: A savabolsát.
1: Igen?
0: De te is használod az AI-t.
1: Hát persze, hogy használom, de nem a barátom. Uh-huh. Nem beszélek fel olyanokról, hogy szia.
0: Igen. Neked mi a véleményed arról egyébként, ami múlt héten, hát nyilván túl vagyunk már ezen a híren, de azért felborzolt a kedélyeket, hogy a győri fiút a tech elvitte, mert az AI-jal arról beszélgetett, hogy terrorcselekményre készül. Ezt az AI, az adott chatbot tulajdonos cége jelentette az FBI-nak, az FBI jelentette ugye a magyarországi rendőrségnek, a tech pedig kiment és elfogta. Tehát, hogy nem mindegy ugye, hogy miről beszélgetünk az AI-jal.
1: Hát nem, de ez megvan elvileg telefonban is, nem tudom, nem vagyok.
0: Ez igaz.
1: Teljesen otthon a témában, szerintem nem tudjuk a pontos adatokat, hogy miről beszéltek.
0: Hogyne, tehát egy-két dolgot azért közzétettek ezzel az üggyel kapcsolatban, bizonyos mondatokat is, tehát hogy amellett, hogy különböző fegyverek után érdeklődött a fiú, és arról, tehát az AI-tól, és arról, hogy milyen fegyvereket érdemes beszerezni, és hogyan érdemes beszerezni, és hogyan tudja ezt végrehajtani. Amellett még állítólag olyan kijelentéseket is tett, hogy nincs kegyelem, stb. Stb. Tehát olyan dolgokat írt le, ami már megkongatta ott a központban a vészharangokat, mert hogy van ilyen, hogy egy ilyen biztonsági faktor, igen, hogy figyelik azért, hogy úgyhogy te ezután a hír után, amikor másnap, nem tudom mit kellett, milyen kérdést írtam be, és akkor ugye a Google-be is megnézed, meg az AI verziót is megnézed, direkt még egyszer végignéztem, hogy milyen szavakat használtam, nem ám rám tör a tech.
1: Hát nem tudom. Hát igen, mit használhat? Na, engem azért érdekel, mert alapvetően ki tudja, lehet, hogy nem tudom, mit tanul a srác az egyetemen, vagy bárhol, és a rendészeten, és ki tudja, hogy az egyik beadandó éppen arról szólt, vagy kutatása, csak ma már sajnos, vagy hát nem sajnos, nekem még például nem sokára szakdolgozatot írok. Hát az egyetlen kutatási lehetőség, amiről eddig hallottam, hogy internet, meg a könyvtár nyilván. De ha egyszerre ilyenek vannak, hogy AI, akkor az egyszerű, és beírom, felteszem neki igen azt a kérdést, hogy milyeneket kell beszerezni. Felteltem úgy is a kérdést, hogy milyen tárgyakat szereznek be az okos, ügyes terroristák, de már ez is egy olyan kérdés, hogy téged ez miért érdekel. De hogyha olyanokat jelentett ki, akkor hát jó neki.
0: Figyelj, ez abszolút nyilván nagyon sokakban felmerült, hogy ő ezt nem komolyan gondolta, de egész egyszerűen, én egyébként nem tudom, hogy azóta van-e frissebb hír erről, én nem hallottam, hogy esetleg kiderült volna, hogy tényleg ő ezt nem komolyan gondolta, és elnézést kér mindenkitől, vagy stb. Ezzel egészen egyszerűen állítólag sem a terror elhárítás, sem a rendőrség nem foglalkozik. A rendőrség is ugye egy olyan nyilatkozatot tett közzé ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen kijelentésekért mindenkinek, egyébként 12 éves kortól mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Nem számít, hogy kiskorú. Tehát, hogy nem érdekes, hogy most viccelt, vagy nem viccelt.
1: Hát ezt tudjuk. Ja. Hogy van, a jog nem ismerése nem hatalmaz fel a megsértésére, vagy hogy van ez a szép szöveg?
0: Nem tudom, apád biztos tudja.
1: De várjál, most ha kitaláljuk a nem jog, hanem a szabály. Szabály. Hát így mondta,
0: hogy a szabály nem ismerése.
1: Az nem hatalmaz, az nem ment fel.
0: A jogsértés alól?
1: Hát igen.
0: Ezt már a jogon tanultad? Nagyon szép.
1: Igen.
0: Igen, oké.
1: Okay. Jogi órán.
0: A jogi órán. Na, oké, okay, tehát akkor a lényeg az, hogy nem is tudom, hogy jutottunk ide, az északi sarkon elcsattogtatott hortobágyi ostortól, hogy jutottunk ide. De tényleg, hogy jutottunk ide? Nem tudom.
1: Hát úgyhogy igen.
0: Ja, igen, hogy az északi sarkhoz mi van közel.
1: Ja, és te egyből azt akarod nézni, hogy az AI, nem, hogy beírnád, megnyitnád a térképet, és egyszerűen jó, szemmel
0: akkor,
1: látod. És az,
0: akkor nézd meg a térképet.
1: Nem, a térképpel a kapcsolatban akarom kérdezni, hogy az új térkép, azt tetszik?
0: Az új térkép az egy nagyon érdekes dolog, azt én is láttam. Az nagyon durva, hallod?
1: Nagyon.
0: Ezt láttad te is?
1: És valahol szörnyű is, olyan szempontból, nekem úgy valahol tetszik az ötlet, mert nem hamisítja el ugye a a teljes nagyságokat. Nem, mint hogyha számítana szerintem, hogy most akkor Grönland tényleg olyan nagy-e, vagy éppen Magyarország ugyanakkora, mint Ecuador, holott egyébként nem. De mit akarok mondani az, hogy így úgy néz ki, mint hogyha Európa egy nagyon-nagyon pici lenne. Amúgy az is a világhoz hozzávetőlegesen, de így olyan, így már nem tudok rábökni, hogy Paks.
0: Igen.
1: Nagyon de Magyarországra sem, mert olyan kicsi.
0: Igen, ha valamelyik hallgatónk esetleg nem hallotta volna, hogy miről van szó, már múlt héten egyébként a hírek középpontjába került az, hogy vannak, akik azért lobbiznak, hogy jó lenne már, hogyha bevezetnénk világszerte az igazi térképet, mert ugye amikor...
1: Arányos.
0: Arányos térképet, köszönöm szépen, mert hogy van egy bizonyos térkép, amit úgy megszoktunk, ugye általában az amerikai kontinenssel a bal oldalán, Ázsiával, Afrikával, Ausztráliával a jobb oldalán, és hát hogy az arányokat is úgy megszoktuk. És nem tudom, hogy láttad-e ezt a fajta térképet, most miért nevetsz?
1: Azért, mert Kazasztánban voltam, és ott láttam olyan térképet, ahol Ázsia van középen.
0: Ne! De... Az hogyan?
1: Hát nem tudom, hogy elvágták Európát. Láttam már ilyeneket. Tényleg? Van olyan is, ahol Amerika van középen.
0: Aha.
1: Mármint, igen.
0: Hát olyat Amerika. Láttam már, ahol az amerikai kontinens a jobb oldalán van a térképnek, de minden esetben ugye egy kihajtott de térképről igen, beszélünk, igen. Egy kihajtott világtérképről Kazasztán.
1: Hát mert ugye nagyon ott, jó. Nem tudom, van óriási. Ilyen. De volt ott is világtérkép. Igen, és ott is ez az arányosítatlan, vagy pont, hogy ez az arányosított, mert ugye, ha kinyitod a térképet, igen, most elkezdted mondani, akkor ugye nem lehet egyébként olyan egyszerűen lerajzolni azt, mert ez egy gömb, gömböt nem nyitunk ki, és most meg ugye sokaknak az a gondjuk, hogy még mondjuk egy ország, az Afrika, hát ugye az egyenlítőnél pont ugyanakkora minden, amekkorának látszik, és vannak is ilyen videók az interneten, hogyha elvennénk Kanadát, mondjuk ez egy rossz példa, de igen, vegyük Kanadát, és oda tesszük az egyenlítőhöz, akkor mennyivel kisebb? Hozzávetőlegesen, vagy másikat mondjak, de ugyanígy, hogyha meg az egyenlítőről felhozzuk, hát ki van az egyenlítőnél, Brazíliát, és oda tesszük Oroszországhoz, északra, hát akkor igen, akkor látjuk, hogy Brazília miért a 5., 6. ami világon, és hogy ugye ezeket lehet csinálni, és ezt akarják így arányosítani, igen. Hogy mindegyik pont akkora legyen.
0: Igen, de most az új világtérképet, így az arányosítottat nem találtam meg, viszont számomra rendkívül érdekes volt az, hogy az az úgynevezett kihajtogatott világtérkép, amit mi megszoktunk, azon ugye jelölték ilyen piros kis feliratokkal, hogy mondjuk Afrika széltében, ha a legszélesebb részét nézzük, akkor ugye 7300 kilométer, míg Ázsia széltében 6300, tehát kisebb, és ennek igen. Ellenére a mi kihajtogatott világtérképünk Kön Ázsia több mint kétszer olyan hosszú, illetve széles kontinensként van megjelenítve, és így is szoktuk meg, hogy az milyen nagy, közben Afrika sokkal szélesebb. Tehát ez nagyon érdekes.
1: Igen, hát ezek azok a dolgok. Nem tudom, hogy tesz-e hozzá valamit, hogy most ezt megváltoztatjuk. Én most megnyitom az újat,
0: na, ami lehetne. Az újat.
1: És az a, hogy így mondjam, problémám vele, hogy hát olyan picik vagyunk, hogy itt már nem látom azt, hogy egyszerűen annyira összefolyik Európa, olyan pici, hogy egyszerűen nem.
0: Nem is látszik.
1: Nem, az a bajom nekem, teljesen őszintén az afrikai országok, hogy nagyon, alapból azok nagy ország. Nem a hülyeséget mondok azzal, hogyha azt mondom, hogy sok nagy ország van, de ez így igaz, de mivel eddig is úgy szoktuk meg, hogy középen vannak. Ők ugye majdnem pont akkorák maradnának.
0: Na most akkor megpróbálunk áthajolni, igen. Ez az új világ.
1: Majdnem Afrika pont akkora maradna igazából. Most, hogy így mondjam, vagy középen az egyenlítőnél, aha. De ugye északra, meg délre, ugye meg összehúzódik, mondjuk a dél annyira nem számít, mert nem sok minden van, úgy őszintén, és Európa az teljesen széltében is összemegy, és összenyomódik, mondom, nem tudom megkülönböztetni, hogy, és ez az igazság, hogy Norvégia hozzánk képest közelebb van, mint nem tudom, Szenegál Gambiához, pedig az elnyeli.
0: De figyelj, ez az új térkép elméletileg, nem annyira vésztes egyébként, tehát szerintem annyira nem ijesztő, be lehetne ezt vezetni, de én itt még mindig úgy látom, hogy Afrika széltében kisebb, mint Ázsia széltében, akkor ez még mindig nem a legarányosabb, vagy nem?
1: Várjál, most ezt hagyd nézem meg, mert elmondom neked, meg. Hogy mit látsz rosszul.
0: Na, mit látok rosszul? Na, mert ugye, mert hogy én is megmutatom neked, közben tök jó, hogy mit mutogatunk egymásnak, szegény hallgatók meg így el vannak velünk. Na, tehát tényleg nagyon érdekes ez a felvetés. Egyébként olyan, mint hogyha az egészet így meg kéne nyújtani, de tényleg ezt mondják a szakértők, hogy egyáltalán egy gömböt nem lehet igazából arányaiban jól ábrázolni egy sík felületen, és ez a legnagyobb probléma.
1: Hát igen. Uh-huh. Ezért kell mondok egy még jobbat, ezen túl a digitálisan még jobb könnyebben működik, és nem atlaszunk lesz, földrajzi atlaszunk, hanem mindenki földgömböt kell magával hordjon, és az arányos.
0: Óriás, és nézd meg most, mit csináltam.
1: Igen.
0: Ugye az iPhone-omon a lokátort megnyitottam, így addig húzogattam össze a két ujjacskámat, míg a földgömböt látom, és hát én még mindig itt is úgy látom, hogy Afrika nem annyira széles, mint Ázsia, de
1: jó, most zárójában megint
0: most
1: megértem,
0: már engedjem el ezt a
1: nem,
0: dolgot.
1: Nem, csak azon is szoktunk beszélgetni, hogyha már digitalizáció, hogy igen. Én a hát az egyik platformot nem akarom kimondani a nevét, mert nagyon ki tudok ráakadni, hogy feldobja az algoritmus, mindent feldob az algoritmus, de olyanokat, olyan téves információkat, ezt egyszer lehet már, kibeszéltük. Mondok egy egyszerű példát.
0: De most az AI-ról beszéljük?
1: Nem, az AI-t most engedjük el. Okay. Az ember szerintem nem tartunk még ott, hogy az AI, lehet, hogy az informatikusok, meg akik ezt fejlesztik, meg csinálják, azt mondják, hogy de, nagyon gyorsan itt lesz, de ott tartunk, hogy az emberek nem ismerik fel azt, hogy amikor kitesznek erre a platformra egy olyat, hogy most volt nyáron a VB, a 2026-os foci világbajnokság, és kiteszik, hogy ugye magas eléréssel valamelyik oldal, hogy gratulálunk Spanyolországhoz a harmadik világbajnoki címükhöz, és így nézek, hogy ja, igen, harmadik, és így megállok, hogy aha, ez is rajta van, nem tudom, 100 000 like, 10 000, 20 000, 100 000 komment, és elszomorodok, hogy ezt az emberek tudják is, hogy egyébként, vagy azért lájkolják, mert vicces, hogy kétszer nyert eddig Spanyolország. És rengeteg ilyen van, ez is most lehet, hogy amit megnyitotta, ez is egy ilyen téves, vicces izé akar lenni, hogy Afrika nagyobb, mint...
0: Ja, uh-huh.
1: És rengeteg ilyen van, és én undorodok ettől. Uh-huh. És én nem azért undorodok ezektől a platformoktól, vagy azért nem azért akarom leredukálni az időt bennük, mert azt mondják, hogy mennyire veszélyes, hanem ezek téves információk, nagyon kivagyok tőlük.
0: Na jó, de te tudod azt, a 20-as korosztály tudja azt, hogy honnan informálódjon a valós információk után?
1: Igen.
0: Igen?
1: Mire gondolsz?
0: Hát én emlékszem rá, hogy még az internet kora előtt honnan tájékozottunk. Tehát én emlékszem rá, hogy ezt hogyan csináltuk. Én arra vagyok kíváncsi, hogy te mit tudsz. Anyám nem tanította meg. Igen. Hát,
1: nem tudom, mire vagy kíváncsi. Egyértelmű, hogy ha meg akarom kérdezni, hogy nem, egyszerűen nem is értem a felvetést. Nem, én mindenhonnan tájékozódok, csak utána, ha valami olyat hallok, vagy értek, ami nem tetszik, például ez is, hogy szembe jön velem, hogy gratulunk a harmadikhoz, akkor azt mondom, hogy de
0: jó, ez... Rosszul tettem fel
1: jó,
0: a kérdést.
1: Jó, a rádióban rosszul... tudom, hogy nem fognak hülyeséget mondani. Itt például bízunk a
0: benne,
1: kollégát.
0: Bízunk benne, igen.
1: Hát, figyelj, a Robinak az a dolga, hogy ő tudja, ő neki az a szakmája, hogy tudja, hogy honnan szerzi az információkat. Innentől kezdve én már bízok benne. De most... Én elvittem a közösségi médiára, és a közösségi média az más.
0: Jó, figyelj, rosszul tettem fel a kérdést, mert én arra gondoltam, hogy amikor, mit tudom én, meg kellett írnunk egy olyan házi dolgozatot, amihez olyan információkra volt szükségünk, akkor,
1: más,
0: akkor levettem a révai lexikont, akár még plusz a szinonima szótárt, tehát levettem egy csomó lexikont a polcról, anyukám, apukám könyvespolcáról, ugye a nappali könyvespolcáról kinyitottam, már egyébként azt szerettem a legjobban, amikor előttem volt a füzet, és akkor itt is egy könyv kinyitva, ott is, jobb baloldat, és akkor olyan kis tudálékosnak éreztem magamat, és akkor ugye annak a szónak mi a jelentése, jó, erről mit is kell tudni, és akkor összeszeded az információt, tehát könyvekből informálódtunk, tehát amikor valaminek utána akartunk nézni, na erre akartam kiukadni, hogy te honnan informálsz, de rosszul tettem fel a kérdést, mert nyilván most az, hogy ki volt a, egyébként akár azt is, hogy mondjuk ki volt a legutóbbi VB nyertes, amíg nem volt internet, honnan informálódtunk, megnéztük, hogy a legújabb lexikonban benne van-e már, vagy valamiféle sport összesítő, megint akkor ott vagyunk, hogy könyvtár.
1: Igen, hát ez már megint más kérdés, és megint az utolsó mondatot megint tovább vitted, hogy megint nem értem a kérdést, értem, de nincs ilyen. Én honnan informálódok? Attól függ, mit nézek. Híreket, megvannak a hírportáljaim, megvannak azok az oldalak, amiket tudom, hogy hitelesek. Bízok bennük, ha nem hitelesek, ha egyszer bebuknak, akkor gratulálok nekik, onnantól kezdve nem kell őket olvasni. Így szerintem így működik a világ. Az ember keres, vagy hát keresett kínálat van, ha jót nyújtanak, én olvasom. De hát igen, manapság egy beadandót, azt köztudottan mindenki, ha máshogy nem is, legalább egy összefoglalóra, vagy valamire fogja az AI-t, vagy a Google-t. Használni. Mindenféleképpen, mert egyébként a Google egyébként megint más, vagy a keresőprogramok, mert az meg feldob, ugyanúgy fel tudja dobni a hiteles portálokat, sőt, könyvek is fent vannak PDF-ben, és itt meg már össze lehet hozni azt, hogy az AI-t lehet jól is használni, mert ilyen PDF-eket, én csináltam ilyeneket, PDF könyveket beszkennelek, vagyis beadok, bemásolok az AI-nak, és megmondom, hogy mit akarok tudni. De fontos ilyeneket is megérezni, zárójelbe. Most ez nem egy beadandó, hanem egy érdekesség, hogy itt van ez a könyv. Beadom, és tudni akarok egy dolgot a könyvből, hogy tényleg benne van-e, vagy az, vagy az ötödik oldalon tényleg az van-e, amit hallottam. De, hogyha nem mondod, és most én megint elkönyvök egy másik témára, de erre figyelni kell, hogy nem mondod neki, hogy csak ezt használja, amit én PDF-ként bemásoltam, akkor mindent is meg fog keresni. Azokat a hiteltelen portálokat is, meg Facebook kamu posztokat, amik nem hitelesek, de ezt ő nem tudja. De ő csak csinál egy ilyen

0: hogy mondjam, na háttal, vagy nekem akkor mondom, most beszélj.
1: Beszélek, hallatok?
0: Persze, nem, nagyon rosszul hallunk, és nem tetszik.
2: Tényleg?
0: Igen, nem jól hallottunk, nem jól hallottunk. Na, viszont szeretnénk téged hallani fél tíz után, úgyhogy témák lesznek?
1: Kettőig persze.
0: Jó kis témák?
1: Lesz.
0: Milyen jó kis témák lesznek? Mindenféle?
1: Az AI-tól mindenféle.
0: Az AI-tól, persze.
1: Hát van nekünk a világnapokat, nagyon szeretem, ma is vannak hülyeségek, meg fontosak is.
0: A melyik a hülyeség világnap? Na.
1: Hát igazából egyik se hülyeség ma annyira, mert az ilyenek, mint a tegnap, vagy mikor volt a sajtburger világnap, és így most komolyan, hogy most ezek annyira világnap, nem mint a számítana.
0: De azért a béke világnapja az már
1: ma
0: valami.
1: A béke világnapja a 81 óta, vagy mióta. Meg van a minigolf világnapja, ez egy kicsit ilyen...
0: Minigolf világnapja, ilyen is van.
1: De itt nem is arra hegyezem majd ki, hanem inkább az érdekesség, hogy ez is, meg a sportok hogy alakulnak ki, meg már az is világbajnokságot vesz igénybe. És sokszor kiakadnak a sportolók is, hogy egyes komolyabb sportágak, nem olimpiai, az olimpia ugye a legnagyobb szerintem mondhatjuk, egyértelmű, és vannak egyes sportágak, vagy azon belül is ugye versenyek, amiket nem versenyeztet meg az olimpián, de senkit nem, meg nem sértve, de a hát most hülyeséget fogok mondani, de a saktól elkezdve, a breakdance, a BMX-esnek a nem tudom, mindenféle flick-flack, meg gyorsasági versenyei már olimpiai számok, vagy már nagyon közel állnak, hogy ott legyenek, és egy, úgy tudom, hogy például a maratoni kajak, meg kenu, az nem.
0: És tudod, hogy az hány, nem. Igen, és hány sportág, és hányféle...
1: jelenik meg nap, mint nap.
0: Igen, én nem azt akartam mondani, hogy mennyien vannak a várólistán, az olimpiai
1: igen,
0: váról,
1: tudom.
0: Elképesztő. Tehát lassan ott tartunk, hogy nem tudom én hány kamerával és hány helyszínről lesz az olimpia is majd közvetítve, hogy mindent, mert hogy egyre több sportág kerül be. Na mindegy, azt mondják, hogy ez viszont jobb, mint hogy képernyő előtt üljünk, ami pedig a Best of Orrádot illeti 2003-as lágereket fogsz hozni, világnapok, érdekességek és jó zenék, és az egyik kedvenceddel búcsúzom, oda néz. Látod, milyen kedves vagyok?
1: Jön is Európában. Nem, de nagyon el akarok menni. Morgan Wallen, a Post Malone vele van ez a zenéje. Az egyik vagy mondhatom, hogy most az a legnagyobb country zenész. De Európában ugye a country pont lepottyantják, mert nem szeretik a country-t az európaiak, de a country nagyon jó műfaj.
0: Igen, egyébként
1: Post Malone-nak nem jön. Post Malone-nak megvan a saját műfaj.
0: Ja,
1: saját,
0: jó, oké, akkor most hogy
1: Morgan
0: jön Post
1: Malone.
0: De hogy jön a Morgan Wallen a Post Malone-hoz?
1: Úgyhogy a gépedben rosszul van beírva ez a zene.
0: Ne idegesíts
1: ez
0: már.
1: Ez a zene Post Malone-nal közös.
0: Ja, közös. Ja, értem, azt tudom, hogy közös.
1: Ez Post Malone zenéje, de közös Morgan Wallen-nel.
0: Igen. A gépedbe azt mondja. Na, majd kiadom neked feladatba, hogy ezt ilyeneket javítsad ki, kedves kolléga. Oké, Strasser Andi búcsúzik, akkor légy szíves, te konferáld föl a két előadót és a szám címét, ami következik.
1: Hát 2024-ből az I Had Some Help Post Malone-tól és Morgan Wallen-tól.
0: Aki jön Európába?
1: Én úgy látom. És... vagy csak beszpemelnek, és megveszem. Nagyon olcsó a jegy, szóval lehet, hogy tényleg kamu, de jön Európába. És
0: tervezel menni a koncertre?
1: Szeretnék, de utazni kell hozzá, meg hasonló kell. Pénzt gyűjteni, ahhoz dolgozni kell, szóval kezdjük is a munkát.
0: Így legyen.
3: Mindenki felébredt. Akkor irány dolgozni. Élesztő! Holnap reggel is veletek!

0: legnagyobb slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
4: Elmúlott fél tíz, folytatjuk a Paks FM slágereivel, innentől egészen 2 óráig Strasser Ábner ül a Paks FM stúdiójában, és hozom a jó hangulatot nektek itt a hétfő ellenében. Elsősorban jön a Follow the Flow-tól a világom.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

az Ordinary szólt Alex Burrentől. Ma pedig van egy világnapunk, nem is akármilyen. Szeptember 21-én tartják világszerte a béke nemzetközi napját. Az ENSZ még 1981-ben hozta létre ezt a napot, 2001 óta pedig szeptember 21 kifejezetten az erőszakmentes és tűzszünet nap is. Az idei motto nagyjából úgy fordítható le, hogy fektessünk a békébe, mindenkiért, mindenhol, minden nap. És talán pont ez benne az érdekes, nem csak államfőkről és nagy béketárgyalásokról szól, az ENSZ idén külön hangsúlyozza azokat a hétköznapi embereket is, akik a saját közösségükbe tesznek valamit azért, hogy kevesebb legyen a konfliktus. Szóval ma akár egy egészen kis gesztus is passzolhat a naphoz. Kibékülni valakivel, segíteni valakinek, vagy egyszerűen nem beleállni egy teljesen felesleges vitába. Így ma van a nemzetközi béke nap, mindenki így is viselkedjen, kerüljük a konfliktusokat, de ne csak ma, hanem a mindennapokban is. Menjünk tovább zenével, jön a Toons and I, Dance Monkey.

0: Közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között. A forgalmat párhuzamosan futó gyűjtő elosztópályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák. A 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között a kisebb hidakat, vízáteresztéseket vizsgálják meg. A 108-as és a 119-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják, a forgalom korlátozása a táblák hívják fel a figyelmet. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 54-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 51-es főúton Pincei közelében a 42-es kilométernél csőtörés után helyreállítást végeznek, ezért a félútpályát lezárták. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között útépítési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma térségünkben, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM, összeköt.
1: A közlekedési hírek után meghallgatjuk a 10 órai összefoglalót a hírekben, utána pedig a Last Frequencies jön. Love is

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A válaszadók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az állami összoroszországi közvéleménykutatási központ vasárnap közzétett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott a párt listán. A közvéleménykutatási központ szerint a többi párt nem lépi át az 5%-os küszöböt, írja az MTI. Leterhelték a paksi atomerőmű 2-es blokkját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a paksi atomerőmű 2-es blokkján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawatttal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A paksi energetikai kerekasztal, a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
3: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejében leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
4: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
3: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica-i otthonában léptek pályára, és végig kiélezett nagyiramú csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: 10 óra múlott, megyünk tovább a jó slágerekkel, hozok programajánlót is, és helyi interjút is. Elsősorban pedig, ahogy ígértem, jön a Last Frequency, still love is the only thing.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összeköt.

0: most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 24-én színház lesz Pakson, Szikora Róbert, Macskafogó, Nep József és Ternovszky Béla rajz címje alapján musical. A Csengéd Dénes Kulturális Központban szeptember 24-én 19 órától, Egészségnap lesz Bölcskén szeptember 25-én a rendezvényházban. Reggel 8-tól délután 3-ig, Kalocsán szeptember 26-án 18 órától Rákász Gergely Mozart orgona koncertje lesz a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Pakson víradás lesz a Csengéd Dénes Kulturális Központban, 10 órától 17 óráig. Szeptember 26-án énekverseny lesz Szekszárdon, Gemenc hangja 2026, könnyűzenei énekverseny diákok részére, popdal és musical kategóriában. A kezdés szombaton 10 órától lesz. Szeptember 26-án Szekszárdon az önkéntesek napja 2026 lesz, a Babits Mihály Kulturális Központban 10 órától. Szekszárdra érkezik Janklovics Péter, a Babits Mihály Kulturális Központban lesz stand-up előadása 19 órától szeptember 28-án. Szeptember 29-én Pakson lesz előadás, író-olvasó találkozó Hidasi Judittal. Szeptember 29-én kedden 17 órától a Csengéd Dénes Kulturális Központ könyvtár galériáján. Szeptember 29-én Tolnán gyerekprogram lesz. A Tél a Pódium Meseszínház bemutatja a Fogfájós Vaddisznó zenés mesejátékot a Népmese napja alkalmából a Tolnai Művelődési Központ lovardában.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Jude Law-tól szóltam, miért ne? Most pedig rákanyarodunk a helyi interjúkra. A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektronikai Egyesület PAK szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését a Csengédénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások, üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és az elhárítás bemutatása volt a téma. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztal követően Pálfi Katalin Hetzman Albert főszervezővel beszélgetett.
1: Lezajlott az idei első őszi energetikai kerekasztal beszélgetés. Az energetikai kerekasztal összejöveteleknek évtizedek óta már főszervezője Hetzman Albert elnök, akit arról kérdezek, hogy most így ősszel az első találkozón milyen téma volt a fókuszban?
2: Paks egyes erőműről, tehát az első négy blokknak az egyik elmúlt időszakban talán legjelentősebb villamos meghibásodásai voltak a témák, ugyanis az elmúlt években két generátorral is akadtak hosszabb termelés kiesések, meghibásodások következtében, és erről kaptunk egy igen részletes, szakszerű tájékoztatást. Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejében leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
1: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
2: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibákat tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
1: Az őszi előadásoknak a folytatásáról mit lehet tudni?
2: Az őszi programból 3 programpont összeállt, ugye meg volt az első. Októberre tervezünk az akkumulátorgyártás Magyarországon felfutóba van, illetve már jelentős termelési kapacitások is üzembe vannak. Ezt tekintjük át, egy már korábban itt előadást tartott szakember lesz októberben a vitaindító előadó, majd még legalább egy előadásra gondolkodunk novemberben. Annak valószínű az lesz a témája, hogy a Paks 1-es blokkjainak üzemeltetése extrém időjárási helyzetek között.
1: Témában bővelkedik maga az energetikai kerekasztal. Én szerintem kifogyhatatlan, és hát a szakemberek is rendszerint itt ülnek.
2: Hát az élet hozza a témákat. Ugye itt a Duna idén nagyon sok gondot okozott, és komoly intézkedéseket váltott ki, és remélem ez az intézkedési sor, ez folytatódik, mert a Duna probléma az nincs megoldva.
1: Gondolom ebben a témakörben is majd azért a jövőben keresgéltek szakembereket.
2: Szándékunkban áll, hogy a Duna kérdése napirendre legyen tűzve. Tulajdonképpen a novemberi előadás már ezt érinteni fogja, az erőmű üzemi körülményei lesznek bemutatva, hogy milyen vízszintek, milyen hőmérsékletek mellett képes még a rendszer szolgálatába állni, és ha ezek tovább romlanak, vagy kiesnek abból a range-ből, ami megengedi a blokkok üzemét, akkor ugye sajnos az a helyzet áll elő, ami most előállt augusztusban, hogy szerencsére egy turbina még benn maradt.
1: Mennyire befolyásolja mindez a Paks 1 üzemidő hosszabbításának kérelmét, illetve engedélyezését?
2: Bízom benne, hogy a felmerült problémák és szélsőséges helyzetek kezelése az engedélyezési fázis megindítása előtt megoldásra kerülnek, és ha ezek a problémák a megoldott műszaki feltételek, meg műszaki tények között szerepelnek, akkor semennyiben, mert a normál üzemi körülmények mellett. Viszont az atomerőmű az egy olyan létesítmény, ha ezek a körülmények nem teljesülnek, ugye akkor tudomásul kell venni, hogy a biztonság az első mindenféleképpen.

Kovaszki meg a Vegától szólt az Amire születtek, és bár meteorológiai értelemben szeptember 1-e óta ősz van, a csillagászati ősz csak szeptember 23-án szerdán hajnalban kezdődik. Magyar idő szerint az őszi napi egyenlőség idén szeptember 23-án 2:05 perckor lesz,

és van egy kis csavar, a napi egyenlőség szóban ilyenkor sem pontosan 12 órás, a nappal is 12 órás az éjszaka. Budapesten például ma még nagyjából 12 óra 15 percig van világos, és még szeptember 23-án is valamivel több mint 12 órán át. Ennek többek között a légköri fénytörés az oka. Szóval naptár szerint már rég ősz van, de csillagászati őszre még 2 napot várnunk kell. Addig úgy érzem, hogy mondhatom azt, hogy élvezzük ki a nyarat. Zenében ebben én segítek, jön Bonnie M-től és Rehab-től a Szállítás.

0: közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon, Szekszár térségében az M9-es autó csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat párhuzamosan futó gyűjtő elosztópályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák. A 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Az 51-es főúton Dunapata és Kalocsa között a kisebb hidakat, vízáteresztéseket vizsgálják meg. A 108-as és a 119-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárják, a forgalom korlátozása a táblák hívják fel a figyelmet. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 54-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, a félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Az 51-es főúton Pincei közelében a 42-es kilométernél csőtörés után helyreállítást végeznek, ezért a félútpályát lezárták. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között útépítési munka miatt útszűkületen halad a forgalom. Balesetről nem számol be az útinforma térségünkben, ez maradjon is így, mindenki vezessen óvatosan.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM összeköt.
1: Ezek voltak a közlekedési hírek, a következő órát 11 óra után pedig Josh Favas kezdi meg, és a

0: slágereivel.
1: Tokse FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szavazatok több mint 60%-ával Béres Judit független jelölt nyerte meg az időközi polgármester választást vasárnap Bátaszéken, írja az MTI. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a 4 egyaránt független jelölt közül Béres Judit 1265 szavazatot, az összes Voks 60,24%-át kapta. A választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59%-os részvételi arányt jelent. 13 szavazat érvénytelen volt. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi független polgármester Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolnavár megyei kormány megbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
7: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejébe leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
8: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
7: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
6: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, idegenben nyert bajnokit szombaton a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga 8. fordulójában a Kisvárda ellen nyert 1-0-ra, így a Paksi FC megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
9: Ma azt gondolom, hogy inkább célfutballt játszottunk, mint látványos helyzetkidolgozást és gólokat lőni. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezésünk, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk nem volt annyi, mint amennyi lenni szokott, és hát egy célfutball volt, de elértük az eredményt, úgyhogy megérdemli minden játékos a hozzáállásáért, a teljesítményéért a gratulációt. Ezen a meccsen inkább ilyen kavarodások voltak, amiből gólt lehetett volna szerezni. Egy ilyen tiszta helyzetet láttam az ellenfél részéről is, és a részünkről is, amikor a Hán kilépett és lábon lőtte a kapust. Az volt egy tiszta helyzet. Ezen kívül ezen a meccsen nem sziporkázott egyik csapat se a helyzetkidolgozásra. Megpróbáltunk egy kicsit, hogy mondjam, finomabbra venni ezt a fiatalok idősek arányát. Most azért jobban elkaptuk a fonalat, és menet közben is azért, akik beszálltak, azok hozzá tudtak tenni. Tehát azt gondolom, hogy most talán jobb volt ez az arány, mint az elmúlt mérkőzésen.
6: Most válogatott szünet következik az OTP Bankligában, ezt követően a PFC a következő fordulóban az MTK együttesét fogadja majd a Fehérvári úti stadionban október 10-én.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

A Kuplung zenekartól szólt a Tényleg Fáj, és ha valaki szereti a születés gasztronómiai fesztiválokat, most kezdődik az egyik legsűrűbb időszak Magyarországon, vagy már el is kezdődött, hiszen Szekszárdon és a környékünkön is voltak már születi fesztiválok, itt a múlt hétvége folyamán is. Szeptember végétől több borvidéken is egymást érik a rendezvények, Tokaj hegyalján, Villányban, Móron és Táján is jönnek születi programok, de lesz káposzta, lecsó, szilva és gesztenye fesztivál is, és ez azért is nagyon magyar szeptemberi hangulat. Napközben még lehet 20 fok fölött a hőmérséklet, ahogy azt ma is várhatjuk. Közben már ott a must, a szőlő, a szüreti felvonulás, és lassan előkerülnek a kabátok is. Szóval aki hétvégi programot keres a következő két hétre, most tényleg érdemes a szüreti naptárakat böngészni, és nem kihagyni a jó programokat. Mi mennénk tovább zenével, jön Pinktől az All I Know So Far. I haven't always been this way. I wasn't born a renegade.

0: Everything's gonna be good.
1: Fox FM.
2: Voltam én a fény, mikor jött az én. Voltam én a tűz, mikor

0: Király Viktortól szólt a szabad esés, most pedig megyünk egy kicsit az interjúk között. Otthon tartotta a Sió kupát a Tar KSC Szekszárd. Pénteken este döntőt játszott a tornán a KSC, miután előző nap simán verte a Vasas Akadémia együttesét. A döntőben is magabiztos 114-51 arányú szekszárdi győzelem született a Cseddi SK Basketball Brandis ellen. A Tar KSC vezetője Magyar Bianca így nyilatkozott Pálfi Katalin kolléganőinek az eredmény hirdetés után.
1: Véget ért a torna, a Sió a kupa, még pedig az 57. Hát szívből gratulálok nektek. Sikerült itthon tartani ugye a kupát. Hát milyennek ítéled meg a tornát? Mondhatjuk azt is, hogy főpróba volt ugye a bajnoki rajt előtt.
2: Igen, ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredmény a fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kint lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
0: A dr. Sólyom boldog örökös tiszteletbeli elnök emlékére rendezett tornán számos díjat is osztottak. A legjobb játékosnak a KSC-ba Dominika bizonyult, a torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja, Dombai Réka volt 43 ponttal, a Szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombai Réka kapta, az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő játékosa Szűcs Gréta, dr. Pető Gyula díjban részesült, az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint Szabó György díjat vehetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója Bújdosó Zsuzsanna lett. 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tar KSC Szekszárd. 2 játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya jól érzi magát Szekszárdon.
1: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam. Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra? Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
0: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzetközi válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, ezért váltott.
1: Beszélgető partnerem Rátkai Eszter, üdvözlünk itt Szekszárdon a Tar KSC színeiben. Milyen indítatásból érkeztél tulajdonképpen Szekszárdhoz? Mi volt a fő célod, ami miatt esetleg ide igazoltál?
3: Először is köszönöm szépen, nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ban. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam. A csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
1: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
3: 4 napja, mert ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Az NB1-es női kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét, Tar KSC Szekszárd szombaton 18 órakor a Pécs együttesét fogadja. Ezzel megyünk is tovább zenével, jön a To You, With or Without You.

0: Jonas.
1: A Magna Cum Laudétól szólt a Lehet, hogy eltört 2006-ból. Ma pedig elsősorban vannak névnaposaink, Mátékat és Mirabellákat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A bővebb névnaptár szerepel többek között Ildikó, Jónás, Mira és Mátyus is. A Máté névhéber eredetű jelentése nagyjából az, hogy Isten ajándéka, és ha már névnap, ez továbbra sem csak magyar szokás. Európa több országában is él a hagyomány, csak van, ahol sokkal nagyobb esemény, máshol pedig szinte teljesen eltűnt, úgyhogy boldog névnapot minden mai ünnepeltnek, különösen Mátéknak és Mirabelláknak. Hozok is nekik egy zenét, jöjjön az Ápati, Rostól és Bruno.

Durek Jetertől szólt a Say My Name, ezzel el is mehetünk ebédelni, hiszen jön a déli óránk. Ilyenkor a magyar embernek ebédelnie kell, déltől pedig jön nekünk a Best of óránk, ahol ma csak 2003-ból játszok. Itt leszünk Britney Spears és a Toxic. A Groove Coverage-től a Poison. És még Jay-Z is felszól a Beyoncé mellett, Crazy in Love 2003.

0: Egy jó hangulatú hétfői Best of órának nem lehet ellent mondani, maradjatok velem, délután térek vissza a Best of óra zenéivel.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
3: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
2: Ah, de jó. Hol vannak helyileg?
3: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
2: Ez eléggé a város széle.
3: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
2: Tényleg? Mondd a számokat.
3: 0629-411-071.
2: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
3: PT Autókozmetika 0629-411-071.
2: Köszi, már hívom is őket.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. A miniszter közölte, a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék, írja az MTI. Leterhelték a paksi atomerőmű 2. blokját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a paksi atomerőmű 2. blokján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawattal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
5: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen. A harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is ugye a sátorban a teltház is, nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferenciája és a tájékoztatás része.
4: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
6: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az 5-ös blokki betonozás halad előre, a 6-os blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atom atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica-i otthonában léptek pályára, és végig kiélezett nagyiramú csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of 30. Ezúttal az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. Lássuk, ma melyik évből válogatunk.
0: Elmúló dél, megkezdjük a Best of óránkat. Ma csak 2003-ban játszom a jobb-nagyobb slágereket. Britney Spears, Jay-Z és Beyoncé, Fiesta, Outkast, Unique és Jett is itt lesz velünk. Maradjatok és élvezzük ezt a 2003-as órát. Elsősorban Britney Spears-től jön a Toxic.
1: Best of 30, déltől egyig, csak a Paks FM-en, minden a

Crazy in Love az amerikai R&B énekesnő Beyoncé és a rapper Jay-Z közös lágere. A dal 2003 májusában jelent meg Beyoncé legelső szólóalbumának, a Dangerously in Love-nak a vezető kislemezeként, és azonnal a popkultúra egyik meghatározó mérföldkövévé vált. A dal egy pörgős pop, hip-hop és R&B track, amely erősen épít az 1970-es évek retro funk és szó zenéjére. A következő 2003-as dalunk pedig Aki elmegy, ugye hazatér, a Fiesta együttes egyik legnagyobb és legnépszerűbb slágere. A dal eredetileg a zenekar 2003-ban megjelent Puerto Rico című stúdióalbumán kapott helyet, és azóta a hazai latin pop stílus egyik igazi klasszikusává vált. A refrén a jól ismert kérdés, aki elmegy, ugye hazatér, a szakítás utáni reményt és a csalódást tükrözi egyszerre. Szóljon most a Best of óránkban csak 2003-ból, most a Fiestától, aki elmegy, ugye hazatér.

Where is the Love? Egy 2003-as ikonikus hip-hop és popdal, amelyet az amerikai Black Eyed Peas együttes alkotott meg. Ez a szám volt az áttörést hozó kislemezük a harmadik Elefunk című stúdióalbumukon, és egyben az első olyan slágerük, amelyben már Fergie is énekesnőként közreműködött. A dal világszerte a slágerlisták élére került, többek között az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100-as listáján a 8. helyig jutott. És hogy menjünk tovább a Best of óránkban, ahol csak 2003-ban játszunk, jön a Hey-ja, az amerikai Outkast hip-hop duó legnagyobb és legmeghatározóbb slágere, amelyet a formáció egyik fele, André 3000 írt, hangszerelte és énekelte fel. A dal 2003. augusztus 25-én jelent meg a duó dupla Speakbox The Love Below című albumának egyik vezető kislemezeként. Világszerte óriási kritika és kereskedelmi sikert aratott, hetekig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listát, és a Rolling Stones magazin minden idők 10 legjobb dalának választotta. Így szóljon most a Best of óránkban az Outkast-től a

0: A Back to Black-től szólt a zene nélkül mit érek én 2003-ból, ebben az órában csak 2003-as lágerek szóltak, és most el is búcsúzunk, az egy órai hírek után pedig már az all-time slágerekből válogatás nélkül játszok, maradjatok velem!
1: Ez volt a Best of 30, az elmúlt 30 év legnagyobb slágereivel. What you play?

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot mindenkinek! 2026. szeptember 21-e, hétfő 13 óra van. A mikrofonnál Tokai Róbertet halljátok, jönnek a hírek a Pax FM-en. Leterhelték a paksi atomerőmű 2-es blokkját, idén is megtartották a Teit napot, értékelte a hétvégi bajnokit Bognár György, már is jövök a részletekkel.
0: Pax FM hírek.
1: Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is ugye a sátorban a teltház is, nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferenciája és a tájékoztatás része.
1: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
3: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az 5-ös blokki betonozás halad előre, a 6-os blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
1: A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
4: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekben jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejében leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
5: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
4: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibákat tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
0: Paks FM hírek.
1: Leterhelték a paksi atomerőmű 2-es blokját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a paksi atomerőmű 2-es blokján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawattal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 5:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, idegenben nyert bajnokit szombaton a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga 8. fordulójában a Kisvárda ellen nyert 1-0-ra, így a Paksi FC megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
6: Ma azt gondolom, hogy inkább célfutballt játszottunk, mint látványos helyzetkidolgozást és gólokat lőni. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezésünk, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk nem volt annyi, mint amennyi lenni szokott, és hát egy célfutball volt, de elértük az eredményt, úgyhogy megérdemli minden játékos a hozzáállás helyre, teljesítményéért a gratulációt. Ezen a meccsen inkább ilyen kavarodások voltak, amiből gólt lehetett volna szerezni, egy ilyen tiszta helyzetet láttam, az ellenfél részéről is és a részünkről is, amikor a Hán kilépett és lábon lőtte a kapust, az volt egy tiszta helyzet, ezen kívül ezen a meccsen nem sziporkázott egyik csapat se a helyzetkidolgozásra. Megpróbáltunk egy kicsit, hogy mondjam, finomabbra venni ezt a fiatalok idősek arányát, most azért jobban elkaptuk a fonalat, és menet közben is azért, akik beszálltak, azok hozzá tudtak tenni. Tehát azt gondolom, hogy most talán jobb volt ez az arány, mint az elmúlt mérkőzése.
1: Most válogatott szünet következik az OTP Bankligában, ezt követően a PFC a következő fordulóban az MTK együttesét fogadja majd a Fehérvári úti stadionban október 10-én. Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica otthonában léptek pályára, és végig kiélezett nagyiramú csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra. Ezek voltak a hírek a Paks FM-en, egy óra múlva ismét találkozunk.
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
8: Elmúlott egy óra, ez azt jelenti, hogy visszatértünk a Paks FM slágeréhez válogatás nélkül. Megyünk tovább ebben az órában, még hozok program lehetőségeket is, illetve az időjárást is megemlítjük, és egy kicsit a történelemben is kutatunk, például, hogy ma van a minigolf világnapja, de hogy ez pontosan hogyan is jött létre ez a sport, az egy teljesen más kérdés, arról is szót ejtek majd. Zenében pedig jön a Disturbed-től a The Sound of Silence.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
9: The

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Szeptember 24-én színház lesz Pakson, Szikora Róbert, Macskafogó, Nep József és Ternovszky Béla rajz címje alapján musical. A Csengédénes Kulturális Központban szeptember 24-én 19 órától, Egészségnap lesz Bölcskén szeptember 25-én a rendezvényházban. Reggel 8-tól délután 3-ig, Kalocsán szeptember 26-án 18 órától Rákász Gergely Mozart orgona koncertje lesz a Kalocsai Színházban. Szeptember 26-án Pakson víradás lesz a Csengédénes Kulturális Központban 10 órától 17 óráig. Szeptember 26-án énekverseny lesz Szekszárdon, Gemenc hangja 2026, könnyűzenei énekverseny diákok részére, popdal és musical kategóriában. A kezdés szombaton 10 órától lesz. Szeptember 26-án Szekszárdon az Önkéntesek napja 2026 lesz, a Babics Mihály Kulturális Központban 10 órától. Szekszárdra érkezik Janklovics Péter, a Babics Mihály Kulturális Központban lesz stand-up előadás a 19 órától szeptember 28-án. Szeptember 29-én Pakson lesz előadás, író-olvasó találkozó Hidasi Judittal. Szeptember 29-én kedden 17 órától a Csengédénes Kulturális Központ könyvtár galériáján. Szeptember 29-én Tolnán gyerekprogram lesz. A Téla Pódium Meseszínház bemutatja a Fogfájos Vaddisznó zenés mesejátékot a Népmese napja alkalmából a Tolnai Művelődési Központ lovardában.
0: Még több helyi program a paksefm.hu-n.

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Kedden szeles marad az idő, élénk erős helyenként viharos lesz az északi, északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, elszórtan futó záporok, néhol zivatarok előfordulhatnak. Kora reggel 4 és 12 fok közé hűl a levegő, délután pedig mindössze 16 és 22 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Szerdán sok napsütése várható, több-kevesebb gomoly felhővel, amiből elvétve keleten, észak-keleten alakulnak ki kisebb záporok. Élénk helyenként még erős lökésekkel kísért lesz az északnyugati szél. A hideg őszi reggel után napközben 18 és 22 fokot mérhetünk.
0: Most már képben vagy! Öltöz e szerint és pörög tovább a legjobb zenéinkkel!

Gergától szólt a ledobom a láncot, ma pedig van még egy napunk, világnapunk, egy könnyedebb szeptember 21-e ünnep, nem más, mint a minigolf, és van egy érdekes sztori is hozzá, az egyik korai elődjét a 19. század végén Skóciába hozták létre, részben azért, hogy a nők is golfozhassanak egy olyan korban, amikor a teljes méretű golfpályán való játékokat társadalmilag nem igazán nézték jó szemmel. Aztán a 20. században jöttek az akadályok, alagutak, a rámpák és persze a klasszikus szélmalmok. Ma pedig már hivatalos nemzetközi minigolf versenyek és világbajnokságot is rendeznek. Szóval aki szerint ez csak egy nyaralós gyerekprogram, annak van egy rossz hírünk. Ebből bizony komoly versenysport is lett, de meg kell jegyezni, hogy ma már mindenből, nem mellesleg. Menjünk tovább zenét.

Az uniszex és a hív a világ szólt 2000-ből, ezzel zárom is az 1 órát 2 óra után, pedig Levi jön a stúdióba itt a Paks FM-en. Én elbúcsúzom, Strasser Ábnert hallottátok az elmúlt 4 órában. Mindenkinek további jó rádiózást és szép napot! Sziasztok!

0: Clash FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A válaszadók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az állami összoroszországi közvéleménykutatási központ vasárnap közzétett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott a párt listán. A közvéleménykutatási központ szerint a többi párt nem lépi át az 5%-os küszöböt, írja az MTI. A reklámrendelet tervezetének felülvizsgálatát és érdemi egyeztetést kér a kormánytól a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata, írja az MTI. A szervezet szerint a Közlekedés és Beruházási Minisztérium javaslata az óriás plakátok 90%-át megszüntetné, ami súlyosan korlátozná a hazai vállalkozások hirdetési lehetőségeit. Álláspontjuk szerint a szabályozás KKV-k százait lehetetlenítené el, miközben több mint 1100 munkahely megszűnését és milliárdos adóbevétel kiesést okozna. A tagozat hangsúlyozta, a bontási kötelezettség csaknem 19 ezer ingatlan tulajdonost és az önkormányzatok bevételeit is hátrányosan érintené. Mivel saját kutatásuk szerint a lakosság 4/5-ét nem zavarják a közterületi hirdetések, a szervezet a határidők meghosszabbítását, kiegészítő hatásvizsgálatot és szakmai párbeszédet sürget. A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazek Kass Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
3: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejébe leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks egyes kollégák.
4: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
3: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtébe, tehát a mozgás következtébe és az óriási energiák következtébe komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
2: Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást, délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transfúziós osztályon lehet vért adni, reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A pontos idő 14 óra 5 perc, szeptember 21-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen 6 óráig. Fantasztikus zenékkel jövök, hamisítatlan Pál Fügati féle tudósításomban is lesz részetek, hogyha velünk tartotok, úgyhogy azt tanácsolom mindenkinek, hogy tartson velünk. Tartsatok velünk ezen a csodálatos verőfényes őszi délutánon. Zenével kezdünk, Andrea Bocelli és David Guetta kombója jön, az idei DNA, More Than a Game. Let's go!
1: Most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
2: Paks FM. Összekötött.

Lady Gaga-t és Bruno Mars-t hallottátok, ez volt a Die With A Smile 2024-ből. Nos, szeptember 21-e van, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napon Máté, Mirella, Ifigénia, Ildikó, Jónás, Maura és Míra nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen, a Paks FM szerkesztőségéből. Átadom a szót Michael Patrick Kellynek, a Beautiful Madness-t fogjátok tőle hallani 2020-ból. Let's go!

Ez volt Kamrad és a 2025-ös Be Mine. Nos, most Gabi Beret következik az I Hope 2019-ből, utána még néhány track, és aztán már jövök is vissza a beígért Pál Fikati féle tudósítással. Ezúttal a nemrég lezajlott energetikai kerekasztal lesz a téma. Let's go!

0: Ez volt H és az R&B, azaz Ring My Bell, egy idei szerzemény. A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését a Csengei Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkrongenerátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása volt a téma. Az előadók Fazekas Attila, berendezésfelelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Pálfi Kati kolléganőnk Hetzman Albert főszervezővel beszélgetett.
1: Lezajlott az idei első őszi energetikai kerekasztal beszélgetés. Az energetikai kerekasztal összejöveteleknek évtizedek óta már főszervezője Hetzman Albert elnök, akit arról kérdezek, hogy most így ősszel az első találkozón milyen téma volt a fókuszban?
2: Paks egyes erőműről, tehát az első négy blokknak az egyik elmúlt időszakban talán legjelentősebb villamos meghibásodásai voltak a témák, ugyanis az elmúlt években két generátorral is akadtak hosszabb termelés kiesések, meghibásodások következtében, és erről kaptunk egy igen részletes, szakszerű tájékoztatást. Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejében leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
1: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
2: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
1: Az őszi előadásoknak a folytatásáról mit lehet tudni?
2: Az őszi programból 3 programpont összeállt, ugye meg volt az első. Októberre tervezünk az akkumulátorgyártás Magyarországon felfutóba van, illetve már jelentős termelési kapacitások is üzembe vannak. Ezt tekintjük át, egy már korábban itt előadást tartott szakember lesz októberben a vitaindító előadó, majd még legalább egy előadásra gondolkodunk novemberben. Annak valószínű az lesz a témája, hogy a Paks 1-es blokkjainak üzemeltetése extrém időjárási helyzetek között.
1: Témában bővelkedik maga az energetikai kerekasztal, én szerintem kifogyhatatlan, és hát a szakemberek is rendszerint itt ülnek.
2: Hát az élet hozza a témákat, ugye itt a Duna idén nagyon sok gondot okozott, és komoly intézkedéseket váltott ki, és remélem ez az intézkedési sor, ez folytatódik, mert a Duna probléma az nincs megoldva.
1: Gondolom ebben a témakörben is majd azért a jövőben keresgéltek szakembereket.
2: Szándékunkban áll, hogy a Duna kérdése napirendre legyen tűzve. Tulajdonképpen a novemberi előadás már ezt érinteni fogja, az erőmű üzemi körülményei lesznek bemutatva, hogy milyen vízszintek, milyen hőmérsékletek mellett képes még a rendszer szolgálatába állni, és ha ezek tovább romlanak, vagy kiesnek abból a range-ből, ami megengedi a blokkok üzemét, akkor ugye sajnos az a helyzet áll elő, ami most előállt augusztusban, hogy szerencsére egy turbina még benn maradt.
1: Mennyire befolyásolja mindez a Paks 1 üzemidő hosszabbításának kérelmét, illetve engedélyezését?
2: Bízom benne, hogy a felmerült problémák és szélsőséges helyzetek kezelése az engedélyezési fázis megindítása előtt megoldásra kerülnek, és ha ezek a problémák a megoldott műszaki feltételek, meg műszaki tények között szerepelnek, akkor semennyiben, mert a normál üzemi körülmények mellett. Viszont az atomerőmű az egy olyan létesítmény, ha ezek a körülmények nem teljesülnek, ugye akkor tudomásunk kell venni, hogy a biztonság az első mindenféleképpen.

Halsey és Juice WRLD szólt az imént a 2019-es Without Me. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklám következik, majd Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szavazatok több mint 60%-ával Béres Judit független jelölt nyerte meg az időközi polgármester választást vasárnap Bátaszéken, írja az MTI. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a 4 egyaránt független jelölt közül Béres Judit 1265 szavazatot, az összes voks 60,24%-át kapta. A választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59%-os részvételi arányt jelent. 13 szavazat érvénytelen volt. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi független polgármester Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolna vármegyei kormány megbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
6: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen. A harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is ugye a sátorban a teltház is, nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferencia és a tájékoztatás rész.
5: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
7: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az ötös blokki betonozás halad előre, a hatos blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica-i otthonában léptek pályára, és végig kiélezett nagyiramú csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most!
8: A pontos idő 15 óra 4 perc, szeptember 21-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy ezt beígérhettem az előző óra végén, Robin Schulz kezd. A Smash My Heart-ot fogjátok tőle hallani 2024-ből. Let's go!
0: És most! Egy

0: És most nézz ki az ablakon, mi pedig elmondjuk, meddig marad ez így. Időjárás jelentés a Paks FM-en.
1: Most pedig az időkép.hu információi következnek. Jelen pillanatban 22 Celsius fok van odakint, napsütéses időnk van egész álló nap, bár megérkezett a hidegfront, és azért fúj a szél, és ennél a 22 foknál tovább egyébként nem is fogunk menni tovább. Nézzük csak, mi várható az elkövetkezendő napokban. Holnap, kedden egy kicsivel még hűvösebb lesz, 19 fok lesz a napi max, és ez a némileg felhős idő megmarad, bár inkább a napsütés lesz a jellemző. Szerdán 20, csütörtökön pedig ismét 22 fok lesz majd a max, ameddig felmegyünk. Aztán utána ismét egy kis visszaesés, és minden esetre ezek a 20 fokok lesznek valószínűek, most már feltehetőleg a hónap hátra lévő részében.
0: Most már képben vagy. Öltöz e szerint, és pörög tovább a legjobb zeneinkkel.

0: emlékeznek, az, hogy még élek, az nem véletlen. Vihar volt tegnap, mégis arra bíztat, legyen erő, újra meg, újra.
1: Paks FM.
2: Paks FM.

Tom Grennant hallhattátok, ez volt a 2024-es Don't Break the Heart. És már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a szeles, de azért napsütéses őszi délutánnak a lendületét. Years and Years következik a King 2015-ből.

Ez volt Joshua Waz, az idei Like a Prayer. Nos, a nationalgeographic.hu-n olvasom, hogy ugye, mint tudjátok, nemrég felfedeztek egy macskafajt, de azt írják, hogy a Bolívia köderdeiben élő Tilcayo nevű tigrismacskával kapcsolatban azért még sok a megválaszolatlan kérdés. Egy új tanulmány alapján 100 év óta először sikerült leírni egy új macskafajt, számol be a Life Science. A bolíviai Yungas köderdeiben élő apró ragadozó, a Tilcayo, a genetikai vizsgálatok alapján nem az eddig ismert Oncilla egyik változata, hanem önálló faj. A mindössze másfél-két kilogrammos foltos bundájú

állatot korábban az onszillákhoz sorolták. A teljes genom elemzése azonban kimutatta, hogy a tilkájó már mintegy 1,4 millió éve külön vált a Leopardus nemzetség többi ágától. Utoljára több mint 100 éve, 1923-ban írtak le új macskafélefajt, azaz uruguayi pampa macska volt. A kutatók 38 Közép- és Dél-Amerikából származó mintát elemeztek, köztük múzeumi példányokból származó genetikai anyagot is. Az eredmények alapján a tigrismacskák csoportja valójában 4 ismert és 1 azonosítatlan fajból áll. A vizsgálat emellett egy új alfajt is azonosított Peru területén, ez a Leopardus tigrinus antisuvio. Fabio Oliveira do Nascimento, a São Paulo-i Egyetem Állatani Múzeumának taxonómusa szerint a tigrismacskák rendszertana régóta vitatott. Az ide sorolható fajok külsőre rendkívül hasonlóak, és gyakran csak apró mintázati eltérések, illetve genetikai vizsgálatok alapján különíthetők el. A tilkájóról egyelőre alig tudni valamit. A faj leírása mindössze 2 élő példányon alapul, egy vadon befogott és lefotózott állaton, valamint egy bolíviai állatmentőközpontban élő hím egyedem. Utóbbi körülbelül 10 éve került a Senda Verde menhelyre. Paola Nogales Ascarrunz, az Universidad Mayor de San Andrés biológusa és a csapat tagja szerint már akkor feltűnt, hogy az állat különbözik a többi macskától. Igaz, új fajra nem számítottak. A kutatók következő célja annak feltárása, hogy mekkora területen él a tilkajó, mivel táplálkozik és mekkora a vadon élő állománya. Ennek természetvédelmi jelentősége is lehet. Az egykor egyetlen egységként kezelt tigris macskák egyes csoportjai ugyanis a korábban gondoltnál jóval kisebb állományúak lehetnek. Jonas Lescourt, az Antwerpeni Egyetem evolúcióbiológusa és a tanulmány társszerzője hozzátette, emiatt egyes, jelenleg sebezhetőnek minősített állományok külön értékelése akár magasabb veszélyeztetettségi kategóriát is indokolhat. A tigris macskákat elsősorban az erdőirtás, az illegális állatkereskedelem és a házi kutyák által terjesztett betegségek veszélyeztetik. Az új faj felismerése ezért nem csak a macskafélék családfáját pontosítja, hanem a védelmükhöz szükséges ismereteket is. Nagyon-nagyon cuki a tilkajó egyébként, hogyha nem láttatok még róla fényképfelvételt, akkor azonnal irány a világháló is csekkoljátok, nagyon-nagyon aranyos. Tate McRae következik a 2025-ös Sport.

Ez volt a Right Here, Right Now 1998-ból egyenesen a nagy Fatboy Slim-től. Nos, óra vége van, az azt jelenti, hogy közlekedési hírek következik, majd reklámot és Robi hír összefoglalóját fogjátok hallani, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat.

0: És most közlekedj velünk!
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd térségében az M9-es autóút csomópontjánál aszfaltoznak. Az érintett oldalt lezárták a 141-es és a 143-as kilométer között, a forgalmat a párhuzamosan futó gyűjtőelosztó pályára terelik. Az 51-es főúton Kalocsánál a patkát javítják, valamint az útmenti növényzetet gondozzák, a 115-ös és a 116-os kilométer között egy sávon irányonként váltakozva engedik el a járműveket. Szintén az 51-esen Dunapata és Kalocsa között a kisebb hidakat, vízátereszeket vizsgálják meg. A 108-as és a 119-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a fél útpályát lezárják. A forgalomkorlátozásra táblák hívják fel a figyelmet. A 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen halad a forgalom.
0: Az utakon is biztonságban és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. A Paks FM slágereivel.

0: legnagyobb slágereivel.
1: Dogs FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
4: De jó, hogy összefutottunk. Nem tudsz egy jó autókozmetikát?
5: Dehogy nem. Én mindig a PT autókozmetikához viszem az autóm. Nagyon precízek, szépen dolgoznak, a kiszolgálás nagyon közvetlen. Képzeld, múltkor kárpit tisztítást is kértem, újjá varázsolták az üléseket, csillogóra ápolják a műanyagokat és a bőrt is, a gumikat is leápolják, az autó külsejét is leviaszolják. Múltkor kértem ózonozást is, hogy a szellőzőrendszer kitisztuljon és eltűnjön a kutya szag, tudod, mi rendszeresen visszük a kutyát, és náluk ez csak plusz 5000 forint.
4: De jó. Hol vannak helyileg?
5: Pakson, a Toldi Miklós utca 21-ben.
4: Ez eléggé a város széle.
5: Igen, de van náluk hozom-viszem szolgáltatás. Elmennek az autódért, és vissza is viszik, és ez náluk ingyenes.
4: Tényleg? Mondd a számukat.
5: 0629-411-071.
4: Várj, beírom a telefonomba. Mondd még egyszer.
5: PT Autókozmetika 0629-411-071.
4: Köszi, már hívom is őket.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. A miniszter közölte, a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék, írja az MTI. Leterhelték a paksi atomerőmű 2-es blokját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a paksi atomerőmű 2-es blokján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawattal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A paksi energetikai kerekasztal, a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazek Kass Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
7: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejébe leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
8: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
7: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, Itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibákat tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
6: Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 1:30 és 1:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 1:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 2:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most...
9: A pontos idő 16 óra 5 perc, szeptember 21-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérhettem az előző óra végén, Mark Ember kezd. A Belong Together-t fogjátok tőle hallani 2024-ből, de még ebben az órában, az óra második felében hamisítatlan pálfigati féle tudósítás is vár rátok. Let's go!
0: És most! Egy újabb óra

Ez volt Inna és Sean Paul, a 2025-ös Let It Talk To Me. Nos, szeptember 21-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Máté, Mirella, Ifigénia, Ildikó, Jónás, Maura és Míra nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalomból, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. A szó Diana Rossi, a Thank You-t fogjátok tőle hallani 2021-ből. Let's go!

Ez volt Milky, Just the Way You Are című trackje David Guetta idei remixében. Nos, még két track következik, egy Nora Till-től, egy pedig Lil Nas X-től, utána egy kis reklám erejéig lelépünk, de aztán jövök vissza új zenékkel, illetve egy Pál Fükati féle sporttudósítás is vár rátok, méghozzá a Sió kupáról lesz szó. De szó most még Nora Till-é, Trigger Warnings, ez következik tőle 2024-ből.

0: Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Autófék nélkül. Rossz ötlet. Zene szünet nélkül. Jobb. Jobb. Sokkal jobb. Hazafelé. Hazafelé. Hazafelé tartva a legjobb slágerek változatosan nektek. Paks FM. Összeköt.

0: Ez volt Miles Smith és a Stay If You Wanna Dance 2025-ből, és ígéretemhez híven már itt is vagyok egy pár fükati féle sporttudósítással. Otthon tartotta a siókupát a Tork ASC Szekszárd. Pénteken este döntőt játszott a tornának ASC, miután előző nap simán verte a Vasas Akadémia együttesét. A döntőben is magabiztos 114-51 arányú szekszárdi győzelem született a cseh DSK Basketball Brandies ellen. A Tork ASC vezetőedzője, Magyar Bianca így nyilatkozott Pál Fikati kolléganőnknek az eredményhirdetés után.
1: Véget ért a torna, a siókupa, még pedig az 57. Hát szívből gratulálok nektek. Sikerült itthon tartani ugye a kupát. Hát milyennek ítéled meg a tornát? Mondhatjuk azt is, hogy főpróba volt ugye a bajnoki rajt előtt.
2: Igen, ez volt az utolsó felkészülési meccsünk, és bár a felkészülési meccseken elsősorban nem az eredmény a fontos, hanem különböző rotációkat próbálgattunk, hiszen azért nagyon új csapatunk van. 5 új magyar játékosunk is van, tehát az egész csapat majdnem, hogy kicserélődött, és kell idő, míg a játékosok összeszoknak és összeérnek, de jó volt látni, hogy együtt játszanak, és tényleg csapatként játszanak, és azt lehet látni, akik most kijönnek, hogy nincsen önző játék, hanem szépen járatjuk a labdát, csapatként játszunk, és nagyon tetszett a csapat védekezése is. Kemény héten vagyunk túl, hiszen a felkészülés utolsó hetében vagyunk, és örülök annak, hogy a kemény edzések ellenére jól sikerült, jó meccseket tudtunk játszani. Nagyon örülök annak, hogy az látszik, hogy sok szurkolónk lesz ismét, és tényleg a szurkolók nem csak, hogy jelen vannak, hanem hangokkal, tapsokkal buzdítják a csapatot. Bízom benne, hogy jövő hétvégén is ennyien, vagy még többen kín lesznek, hiszen azt gondolom, hogy ezért a csapatért bízom benne, hogy megéri majd szurkolni.
0: A dr. Sólyom Bódog örökös tiszteletbeli elnök emlékére rendezett tornán számos díjat is osztottak. A legjobb játékosnak a KSC-s Baha Dominika bizonyult, a torna legeredményesebb játékosa a KSC válogatottja Dombai Réka volt 43 ponttal. A Szekszárd legjobbja Holc Rebeka lett, a Szabó Ödön Vándor és örökös díjat az elmúlt szezon legjobb szekszárdi játékosa Dombai Réka kapta. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő szekszárdi játékosa Szűcs Gréta dr. Pető Gyula díjban részesült. Az elmúlt szezon legtöbbet fejlődő Tolna megyei játékvezetője Bakó Bálint Szabó György díjat vehetett át, és az elmúlt szezon legjobb szekszárdi szurkolója Bújdosó Zsuzsanna lett. 5 új magyar játékossal indul a 2026-27-es bajnoki szezonnak a Tork ASC Szekszárd. 2 játékos a tavalyi bajnok Pécs csapatától érkezett, Tóth Orsolya és Rátkai Eszter. A 25 éves Tóth Orsolya jól érzi magát Szekszárdon.
1: Most igazoltam a Szekszárdhoz, ezelőtt 2 évig Pécsen voltam. Milyen indítatásból érkeztél Szekszárdra? Hát a legfőbb célom ugye az volt egy olyan csapatot keresni, amiben beleillek a játékba, és úgy érzem eddig, hogy azt megtaláltam. Nyilván a több játék lehetőség miatt is jöttem el Pécsről. Hallottam, hogy itt nagyon jó a közösség, és nagyon jó itt a csapat atmoszféra, és emiatt döntöttem a Szekszárd mellett.
0: Rátkai Eszter alig egy hete csatlakozott a KSC-hez, mert a nemzeti válogatottal a VB-n szerepelt. A 20 éves irányító új impulzusokat keresett, azért váltott.
1: Beszélgető partnerem Rátkai Eszter, üdvözlünk itt Szekszárdon a Tork ASC színeiben. Milyen indítatásból érkeztél tulajdonképpen Szekszárdhoz? Mi volt a fő célod, ami miatt esetleg ide igazoltál?
3: Először is köszönöm szépen, nagyon jó itt lenni. Az elsődleges célom az volt, hogy egy kicsit kizökkenni a megszokottból, amit ott 5 év alatt átéltem, és szerettem volna magam egy új környezetbe megtapasztalni, nagyobb szerepben, akár vezérszerepben, hogy tudok helytállni itt az NBA-ben. Eddig nagyon-nagyon jól érzem magam, a csajok nagyon befogadóak voltak, és tényleg minden támogatást megkapok, hogy minél gyorsabb ritmusba felvegyem a lépést.
1: Hogy érzed, milyen szerep juthat neked itt a KSC csapatában?
3: 4 napja, mert ugye én a világbajnokságon voltam ugye a felnőtt válogatottal, és most hétfőn kezdtem a csajokkal edzeni, úgyhogy ez egy nagyon gyors belecsöppenés volt, ezért is volt talán egy fokkal nehezebb, viszont úgy érzem, hogy irányítóként nekem kell majd irányítanom a csapatot, ott lenni a pályán, és maximálisan Biának a meghosszabbított kezének lenni, amit ő kér, azt a pályán végre tudjuk hajtani, és emellett egy vezérszerep is fog majd rám hárulni.
0: Az NB1-es női kosárlabda bajnokság szeptember 26-án veszi kezdetét, a Tork ASC Szekszárd szombaton 18 órakor a Pécs együttesét fogadja.

Ez volt a Lush Live Zara Larsontól 2015-ből. Nos, óra vége van, ez azt jelenti, hogy reklámot fogtok hallani, majd Robi következik a hírösszefoglalóval, de mutatom, hogy zeneileg mivel indítjuk majd a következő óránkat. You're not making me

0: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: www.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A válaszadók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az állami összoroszországi közvéleménykutatási központ vasárnap közzétett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2%, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7%, az új emberek 9,7% és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott a párt listán. A közvéleménykutatási központ szerint a többi párt nem lépi át az 5%-os küszöböt, írja az MTI. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
3: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni a művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is, ugye a sátorban a teltház is nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferencia és a tájékoztatás rész.
2: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
4: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az ötös blokki betonozás halad előre, a hatos blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővíz ellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például lesz, hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixébe milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica-i otthonában léptek pályára, és végig kiélezett nagyiramú csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most!
5: A pontos idő 17 óra 4 perc, szeptember 21-e van, ti pedig a Paks FM-et hallgatjátok. Hello mindenkinek, már kezdődik is az újabb fergetegesen izgalmas óránk. Köszönjük szépen Robinak az informatív hír összefoglalót, mi zenével folytatjuk tovább. Méghozzá, ahogy azt beígérettem az előző óra végén, Josh Brakes-el kezdünk. Az Easy-t fogjátok tőle hallani 2024-ből. Let's go!
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.
6: Paks FM.

0: Most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: 26-án, azaz szombaton délelőtt 10 órától 17 óráig itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban véradás lesz a légimentőkkel. A Magyarország Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat idén 6. alkalommal szervezi meg közösségi eseményét, melynek célja, hogy új véradókat toborozzon, valamint a meglévőket aktivizálja. A nap különlegessége lesz, hogy a mentőhelikopter a véradás helyszínére kitelepülve biztosítja az ügyeletet, onnan kerül riasztásra. Adjatok vért a légimentőkkel, hogy mások is túlélhessék. 29-én, jövő hét kedden 17 órától, szintén itt Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ könyvtár galériájában író-olvasó találkozó lesz Hidasi Judittal, akinek a beszélgető társa Tóth Judit lesz. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. A Bölcskei Rákóczi Filmszínházban pedig legközelebb 25-én, azaz pénteken lesz vetítés, két premier is várja a mozi látogatóit, 18 órától a Csajos hétvégét vetítik, ez egy vígjáték, 8 óra 30 perctől pedig a Bosszúállók végjáték kerül ismét a mozivászonra.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

No Wait hallottátok az imént, ez volt a Red All About It 2025-ből. Mi is már megyünk is tovább, nem törjük meg ennek a szeles napsütéses őszi délutánnak a lendületét. Beyoncé és Ed Sheeran kombinációja következik a Perfect 2017-ből.

Ez volt Somber és a 2025-ös Undressed. Meglepő, de nagyon érdekes cikket olvasok a 444.hu-n. A szalag cím az, hogy 95 évesen metálénekes lett William Shatner, a Star Trek színésze, és egyből megújította a műfajt. Na hát, erre nyilván rákattintottam azért. Azt eddig is tudni lehetett, folytatódik a cikk a 95 éves William Shatner kanadai színészről, a Star Trek sorozat Kirk kapitányáról, hogy a korára rácáfolóan aktív, fiatalos és kísérletezőkedő. Fél évtizede, 90 évesen például ő lett a legidősebb ember az űrben, amikor űrturistának állt. Most pedig ő a legidősebb ember, aki heavy metallal kísérletezik. A pompás fizikai állapotban lévő Shatner és friss zenekarra a Akkers most hétvégén lépett fel először közönség előtt Chicagóban, majd a Riot Festen. A nevük egyébként úgy van leírva, hogy Csillag Utzkers, mint hogyha ki lenne csillagozva az F betű abból a bizonyos kifejezésből. Minden esetre 6 számot adtak elő, 3 metal és rock klasszikust, olyanokat, mint az Enter Sandman a Metallica-tól, az Ace of Spades a Motorhead-től és a Crazy Train Ozzy Osbourne-tól, és 3 sajátot. Shatner egyből meg is újította a műfajt, ugyanis ott állt, ahol hagyományosan az énekes szokott, de nem énekelt, hanem szavalt. Rövidesen kiderül, hogy ez a bizarr produkció senkit sem fogja érdekelni, vagy épp ellenkezőleg kultikus csodabogarat csinál Shatnerből. A jövő évi Coachellán minden esetre állítólag fellépnek. Most pedig kiadnak gyorsan egy nagy lemezt is, What the F is Heavy Metal címmel, amin olyan vendégek működnek közre, mint Brian May, a Queen gitárosa, Tony Iommi a Black Sabbathból, Rob Halford, a Judas Priest frontembere, John Mayer, a Disturbed basszusgitárosa, vagy a Slayer korábbi dobosa Dave Lombardo. Erről pedig az a sztori jutott eszembe, amikor konkrétan a legendás Christopher Lee, a színészek színésze, aki egyébként Sarumánt alakította például a Gyűrűk urából, is kiadott 2 metal albumot is, az egyik elég epik módon magáról, a középkori Nagy Károly királyról szól. Na de most vissza a közelmúltban, Nodes a következik a 2003-as Get It While It's Hot. Let's dance.

Ez volt Calvin Harris és Regan Moman, legendás kettőse a Lovers in a Past Life-val jöttek 2024-ből. Nos, én ezzel a trackkel búcsúzom. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszi, hogy a Paks FM-mel tartottatok. Tartsatok továbbra is velünk. Én azt tanácsolom, én Gracza Levente vagyok, és holnap ugyanígy a délutáni órákban találkozhattok velem. Legyen királynapotok! Sziasztok!

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
2: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szavazatok több mint 60%-ával Béres Judit független jelölt nyerte meg az időközi polgármester választást vasárnap Bátaszéken, írja az MTI. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a 4 egyaránt független jelölt közül Béres Judit 1265 szavazatot, az összes voks 60,24%-át kapta. A választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59%-os részvételi arányt jelent. 13 szavazat érvénytelen volt. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi független polgármester Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolna vármegyei kormány megbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. Leterhelték a paksi atomerőmű 2-es blokkját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a paksi atomerőmű 2-es blokkján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawattal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 13:30 és 17:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klubhelyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást délután 13:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 14:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
3: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, idegenben nyert bajnokit szombaton a PFC. A paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga 8. fordulójában a Kisvárda ellen nyert 1-0-ra, így a paksi FC megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
4: Ma azt gondolom, hogy inkább célfutballt játszottunk, mint látványos helyzetkidolgozást és gólokat lőni. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezésünk, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk nem volt annyi, mint amennyi lenni szokott, és hát egy célfutball volt, de elértük az eredményt, úgyhogy megérdemli minden játékos a hozzáállásáért, a teljesítményéért a gratulációt. Ezen a meccsen inkább ilyen kavarodások voltak, amiből gólt lehetett volna szerezni. Egy ilyen tiszta helyzetet láttam az ellenfél részéről is, és a részünkről is, amikor a Hán kilépett és lábon lőtte a kapust. Az volt egy tiszta helyzet, ezen kívül ezen a meccsen nem sziporkázott egyik csapat se a helyzetkidolgozással. Megpróbáltunk egy kicsit, hogy mondjam, finomabbra venni ezt a fiatalok idősek arányát. Most azért jobban elkaptuk a fonalat, és menet közben is azért, akik beszálltak, azok hozzá tudtak tenni. Tehát azt gondolom, hogy most talán jobb volt ez az arány, mint az elmúlt mérkőzésen.
3: Most válogatott szünet következik az OTP Bankligában, ezt követően a PFC a következő fordulóban az MTK együttesét fogadja majd a Fehérvári úti stadionban október 10-én.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. A miniszter közölte, a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék, írja az MTI. A reklámrendelet tervezetének felülvizsgálatát és érdemi egyeztetést kér a kormánytól a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozata, írja az MTI. A szervezet szerint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslata az óriás plakátok 90%-át megszüntetné, ami súlyosan korlátozná a hazai vállalkozások hirdetési lehetőségeit. Álláspontjuk szerint a szabályozás KKV-k százait lehetetlenítené el, miközben több mint 1100 munkahely megszűnését és milliárdos adó bevétel kiesést okozna. A tagozat hangsúlyozta, a bontási kötelezettség csaknem 19 ezer ingatlan tulajdonost és az önkormányzatok bevételeit is hátrányosan érintené. Mivel saját kutatásuk szerint a lakosság 4/5-ét nem zavarják a közterületi hirdetések, a szervezet a határidők meghosszabbítását, kiegészítő hatásvizsgálatot és szakmai párbeszédet sürget. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
2: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van. Ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is, ugye a sátorban a teltház is nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferenciája és a tájékoztatás része.
1: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
3: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az 5-ös blokki betonozás halad előre, a 6-os blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixében milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A kormányzó egységes Oroszország vezet az állami Duma választásokon. A válaszadók 49,4%-a szavazott a párt jelölt listájára. Az állami összoroszországi közvéleménykutatási központ vasárnap közzétett exit pollja szerint. Az Oroszországi Föderáció kommunista pártja 14,2, Oroszország liberális demokrata pártja 10,7, az új emberek 9,7 és az igazságos Oroszország 6,6%-ot kapott a párt listán. A közvéleménykutatási központ szerint a többi párt nem lépi át az 5%-os küszöböt, írja az MTI. Leterhelték a paksi atomerőmű 2-es blokkját vasárnap reggel. Az Országos Atomenergia Hivatal közölte, szeptember 20-án reggel megkezdték a paksi atomerőmű 2-es blokkján egy meghibásodott gépészeti rendszerelem javítását, ez alatt a blokkot 150 megawattal leterhelték. A tevékenységnek a nukleáris biztonságra és a környezetre gyakorolt hatása nincsen. Hozzátették, az OAH folyamatosan felügyeli a blokkok állapotát, és a 100 megawattot meghaladó teljesítményváltozásokról továbbra is tájékoztatást ad. A paksi energetikai kerekasztal, a Tolna megyei mérnöki kamara energetikai szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazek Kass Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
2: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejében leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
3: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
2: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtében, tehát a mozgás következtében és az óriási energiák következtében komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Szoros mérkőzésen szenvedett vereséget az atomerőmű SL felkészülési mérkőzésen a szerbiai Szabadkán. A paksi kosárlabdázók a Spartak Subotica otthonában léptek pályára, és végig kiélezett Nagyiramu csatában 84-79-es vereséget szenvedtek a jó erőkből álló házigazdáktól. A tolnaiak ezzel a találkozóval folytatták a felkészülést a közelgő bajnoki szezonra.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Itt van velem a stúdióban Strasser Tamás és Weisz Józsi, és folytatjuk a Szabad Péntekben a beszélgetést kötetlenül a mindenféle közéleti témáról. És akkor folytassuk szerintem a... Ugye volt egy hírtévés hír, a Paláver keddi adásában egy idős nő betelefonált, és Magyar Péterről beszélve azt kérdezte, hogy nincs-e Magyarországon olyan mesterlövész, illetve jó céllövő, aki kiiktatná őt, és tehát a Magyar Péter megölésére buzdító kijelentések után pedig a műsorvezetőt, Palányi Nórát azonnal hát kirúgták, mivel nem határolódott el. Ti mit gondoltok erről, hogy itt ez egy arányos büntetés a műsorvezetőnek egyébként, azért, mert nem kapcsolt hirtelen, és nem keverte le, vagy nem mondta azt, hogy hát hölgyem, lehet ilyen kérdést feltenni, vagy azért ez egy kicsit túlzó erős?
2: Te Józsi, mint tag, vagy hogy van? Tehát baráti körben?
3: Tag. Igen. Hírtévé hírfolyamának aktív tagja vagyok. Igen. Na, én azt gondolom, hogy itt sajnos hibát követett el, ezt nem szólt. Volt már egyszer egy ilyen különben valami hasonlóval, belekezdtek egy mondatba, és az sikerült lekavarni. Szintén egy nyugdíjas fejtette ki, hogy ugye ő mit tenne és mit nem. Tehát egy akkor még ment a harcosok klubja, nem tudom, hogy most is van, csak most ilyen föld alatti mozgalom. Tehát most még így a megmaradt harcosok klubja, ugye, és itt ez a hölgy ugye betelefonált, és hát gyakorlatilag ezzel a kérdéssel. Én azt gondolom, hogy műsorvezetői tekintetből igen, megérdem, ne legyen műsorvezető, de nem azt jelenti, hogy most törjön meg a karrierje egy életen keresztül, mert ott többen is voltak, tehát osztott felelősség van, van ott szerkesztő, van ott technikus, van ott nem tudom kicsoda, és azért nekik is erre figyelni kellett volna. Tehát
2: ne vezessen
3: műsort, kapjon egy másik feladatot a Hír TV-nél, de az, hogy egy hibát ennyire csak ráhúzni erősen, az, hogy meg ez ugye, ha kicsit távolabb lépünk ettől a problémától, hogy egyáltalán hogy jut egy nénének az eszébe ez, és hogy jutottunk idáig, hogy egy harcos Amazon hölgy, hogy ki akarja lövetni a miniszterelnököt, és tehát ezek retorziók járnak ezért, de az egy másik beszélgetés. Nekem ez a véleményem, hogy igen, műsorvezetőként sajnos hibát követett el, vállalja a felelősséget, de ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve akkor az egész karrierjét kukába kell dobni.
1: Hát ezt hogy lehet kivitelezni akkor? Tehát, hogyha most
3: kap egy más szerkesztői feladatot a Hír TV-be, vagy egy riporteri, valami, tehát van ott ezernyi lehetőség. Érted így? Tehát nem a kenyerét kell elvenni, vagy a karrierjét megtörni, hanem egyszerűen csak egy figyelmeztetés jellegű. Oké, ebből a műsorból a Paláver, vagy Maláver, vagy Aláver, én nem tudom, mi a neve ennek a műsornak. Tehát ez kiveszik, és akkor egy másik lehetőséggel folytatja. Tehát jut is, marad is.
1: Tamás, ugye itt egy kérdésfeltevésről volt szó. Ugye a kérdésfeltevésben persze azért foglaltatott egy igen súlyos állítás, és az a maximálisan egyetértek, hogy maga az állítás maga, vagy ez a maga a kérdésfelvetésben burkolt állítás az elfogadhatatlan, és a hölgy az nyilván ezt nem tehette volna meg. De te, mint a szólásszabadságnak a nagy híve, te mit gondolsz, hogy ebben az esetben az, hogy nem határolódik el a műsorvezető, az egy az egyben azt jelenti, hogy egyetért, vagy azért itt nem feltétlenül erről van szó?
2: Hát igen, mint tudjátok, én szélsőségesen szóláspárti vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az embernek belső korlátai legyenek, ne külső korlátai. Az pedig ugye mindig kultúra és egyéb kérdése. Én féltem is, hogy a Józsi úgy értette, hogy nem egy életre, hanem hogyha hisz a reinkarnációba, a következő életeire is.
3: Jó, nem hiszem, hát, az előző életembe se hittem a reinkarnációba.
2: Igen, hogy akkor is el legyen titva a hölgy. Most ha nagyon gonosz akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ez egyébként egy eléggé képmutató magatartás, mert a beszélgetések stílusa nagyon sokszor, én sokszor szoktam nézni a Hír TV-t azért elég sokszor, mindig megállok egy kicsit, és egy 5-10 percet egy-egy alkalommal nézek.
3: Egy kis aszkéta.
2: Igen, nem aszkéta, szerintem mazohista vagyok, mert ha aszkéta lennék, akkor még hagyján. És azért a dehumanizálás, a stílus, ahogyan megnyilvánulnak olyanokkal, akik nem értenek egyet velük, illetve amennyire egyébként a nyájmeleget összetartják olyankor is, amikor valaki nem nagyon vállalható, azt gondolom, hogy az előrevetíti az ilyen hibákat. És én jobban sajnálom azt, hogy a hölgyem én nem kezdett el vitatkozni a nénivel, hogy és mi történik, ha lelövik. Megoldódik az ország problémája?
3: Ez már egy összetettebb gondolat. Ebben jó, tudom, nem fér bele, tehát ne bonyolítsd.
2: Igen, tudom,
3: de... Össze a szálakat.
2: Na de, hogy én nekem vannak elvárásaim. Ha már valaki odaül egy
3: most ezt nem tudtuk meg, hogy szerinted ez most arányos volt, hogy kirúgták a csajt, mert ez volt a kérdés.
2: Azt gondolom, hogy csak elmondtam, hogy én szélsőségesen szólás szabadságpárti vagyok, de egyébként mindenhol ezt tapasztaljuk. Nem csak Magyarországon, mindenhol a nyugati világban ez jellemző. Tehát én azt gondolom, hogy
3: a szakmai... szerinte
1: nem tudtam.
2: De elmondtam, a szakmai sztenderdek szerint igen. Értem. Nem tudom már, nem azt mondtam, hogy nekem ez a véleményem, hanem az, hogy mindenhol ez egyébként a járt út.
1: Értem.
2: Semmi extra nem történt.
1: De te ezzel nem feltétlenül értek.
2: Én nem értek feltétlenül egyet vele.
3: Ez volt a kérdés.
2: Csak de nem tudsz mit mondani, mert ugye a kérdés másra vonatkozott, de szerintem hát arányos, nem tudsz mit csinálni, mindenhol ez van. Még kevesebbért is. Ha most megnézed a nyugati világot, tehát elsősorban Amerikában jellemző ez, ott oda szól a Trump, és már röpül az ember.
1: Igen.
3: És neked mi a véleményed erről? Tessék, Nami.
1: Én úgy érzem egyébként, hogy egy műsor, tehát főleg élő műsorról beszélünk, ugye ott azért nagyon-nagyon fókuszáltnak kell lenni, ami egy nagyon nehéz feladat. És szerintem, hogyha ebben a pillanatban ő nem volt annyira fókuszált, és nem rakta össze, én súlyosnak érzem ezt a büntetést neki, hogy akkor a műsorvezetésből ki legyen véve, mert nyilván ő egyébként akár egy videóban is elmondhatta volna utólagosan, hogy természetesen elhatárolódom a hölgytől, stb.
2: De egyetért vele valahol, tudod? Nem biztos, hiszen ezekről szólnak a műsorok.
1: Nem biztos. Én egy csomó mindennel nem értek egyet, amit ti itt mondtok, és még sem mindig mondom, vagy még sem mindig reagálom mondjuk le. Tehát, hogy én ezt túlzónak érzem. Igen.
2: Nem ki akarná rúgni benne?
3: Nem akarsz leereszkedni hozzánk ezek szerint? Tehát azért nem az értelmiségi buborékodból.
1: Én nem tudok fölemelkedni hozzátok.
2: Ez jó válasz volt szerintem.
3: Igen, szép mentés, gratulálok.
1: Igen.
3: Szóval, hogy gyakorlatilag ezzel egyetértünk, hogy igen, ki kell rúgni szerint ezt a szímet.
2: De szakmailag, ez a standard.
3: Igen, kell, hogy valami, és akkor mind a ketten azt mondjuk, legalábbis mi ketten, hogy hát ez egy vegyék ki, de azért ne...
2: Emberileg én is ezt mondom, hogy nem.
1: Nem, én azt mondom, hogy én a műsorvezetésből sem vettem volna ki, tehát én ezzel nem értek veletek egyet. Én azt mondom, hogy nyilván elhatárolódhatott volna utólagosan is ettől a hölgytől, ha ott élő adásban nem kapcsolt elég gyorsan, és ezt nem tette meg, és emellett pedig, amit a hölgy mondott, azt meg nem tartom elfogadhatónak, tehát a hölgynek kellene egyébként e tekintetben felelősséget vállalni.
2: Hát vagy egyenesen a technek ott kéne már lenni ilyenkor rajzé, mert ugye a robbantással fenyegetőzől a Facebookon kimennek, nem?
1: Ja, igen.
2: Hát ez ugyanaz, nem?
1: Igen, ha már említettem, igen.
3: Hát, szegény mama a tartós dolg alatt azt se tudja, hogy milyen rendezvényen van most, tényleg rároncson 5 kommandós a 6.
1: Lehet, vagy a szomszédra.
3: Vagy a szomszédra, mert rossz helyre ment. Tehát ne csinálj.
2: Bátlod, tehát az mindegy.
3: Ja. Érted? Én nyilván elnéző vagyok ezzel szemben, mert mindenki hibázhat. De hát...
2: De ez nem hiba egyébként, maga a műsorok szellemisége egyébként ez. Tehát ha megnézed, akkor azért ezeknek a betelefonálós műsoroknak pont ez a lényege, hogy hergeld az egyik hallgató, hergelje a másikat.
3: Egymást hergelik, tehát egy ilyen...
2: Igen, tűzben tartani, hát azt én nem tudom, tehát ez a motivációs beszéd tesómódra, ugye? Csabad kapitány.
1: Na jó.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással és Weiss Józsival a közélet történéseiről, és folytassuk akkor azzal, hogy Ursula von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi tagja lesz, Magyarországot pedig példaként állította a kontinens elé, és hát ez egy igen érdekes hír, mert hogy egy kicsit, hát szerintem ez így felborzolta az eddigi ilyen státuszkót, nem? Tehát így a gondolat, hogy Kanada, és akkor ugye itt már Józsi jelezted, hogy és már Kanadán kívül ugye Ausztrália is bejelentkezett.
2: És Új-Zéland,
1: tehát hogy egy ilyen teljesen új... teljesen új szövetségi rendszerbe gondolkodik az EU. Miről szól ez?
3: Nem, kilépett az USA. Ugyanaz a szövetségi rendszer, tehát a nyugati blokk még mindig.
1: Okay,
3: csak
1: de
3: az USA kilépett belőle most.
2: Igen, most egy teljesen más utat jár.
3: Igen.
2: Ők okay, se tudják, hogy hol vannak az erdőben, de majd megtalálják a saját útjukat.
1: Na okay, de most ugye, akkor mit jelent az, hogy az EU társult tagja?
3: Hát kvázi tag.
1: De akkor ez mivel jár? Miért jó ez nekünk? Mondjuk európaiaknak mit gondoltok, és hogy mi lehet ennek a hozadéka?
2: Hát például az, hogy a kereskedelem akár, tehát a kereskedelmi vámok, a testvéri kapcsolatok, tehát az, hogy egy ekkora országgal, mint Kanada, aki a világ lehetőségeit is tartalmazza, akár technológiát kivinni hozzájuk, onnan nyersanyagot hozni hozzánk.
3: Tehát a technológia is van ott egyébként.
2: Oké, csak mondtam valamit, tehát nem értek hozzá, de az, hogy hát az ott az egy óriási terület, rengeteg ásványkincsel és nyersanyaggal, ami esetleg pótolhatja az Európai Uniónak az oroszoktól kiesett akár energia igényét is, vagy fa, tehát értem, mit mondod?
3: Hát de nem is csak gazdaságilag, hanem azért illetve... most biztonságpolitikailag azt gondolom, hogy nagyon vékony lett a jég mindenhol. Tehát azt látjuk, hogy Kína az milyen, látjuk Oroszország milyen,
2: látjuk, hogy USA szétveri a NATO-t.
3: Igen, és azt gondolom, hogy azok a népek valamilyen értelemben, akik hát a, mondjuk úgy, hogy a nyugati civilizációt alkotják, azok rájöttek, hogy USA nélkül is muszáj összefogni, hogyha valamit akarnak. Uh-huh. És ezért nehéz Európa is, hogy miközben össze-vissza hülyeségeket csinálunk. Tehát egyszerűen lehet idealizálni azt, hogy milyen jó, hogy föderáció, meg nem tudom én, de egyszerűen működésképtelen lesz. 27 vélemény, az nem vélemény, az időhúzás.
1: De akkor mi a megoldás?
3: Sajnos muszáj lesz szorosabbra fogni a kapcsolatokat, mert egyébként a Kanadát se fogja érdekelni egy olyan Európa, amivel nem lehet megállapodni. Ő nem 27 országgal akar majd tárgyalni.
2: Hát. Na jó, de akkor a nemzeti szuverenitás kérdése ugye most merül fel, hogyha azt mondjuk, hogy...
3: Mi van még?
2: Szerintem nincsen, de mindegy. Tehát ugye ennek is attól függ, hogy értelmezzük ezt a szót, ezt a függetlenséget, de azt gondolom, hogy ugye visszatér az előző témához, minél nagyobb az összefogás, minél több a gazdasági vagy politikai egyetértés, az valamilyen szinten a béke záloga is lehet. Tehát azt, hogy látjuk, hogy teljesen más polarizáció van. Ugye ott van ugye az arabok, az oroszok, az Irán, ugye, tehát itt kialakult egy tengely, mivel kereskednek, mondd már ki, milyen gazdasági csoportosulás.
3: Most a BRICS-re gondolok?
2: A BRICS-re gondolok, igen. Tehát ők azért egy tengelyt alakítanak, akkor ugye Kína az önmagában már egy...
3: De ő is tagja.
2: Ő is tagja a BRICS-nek, de ő már önmagában egy hatalmas erőt képvisel, ahogy mondtad is. USA-t meg egyelőre nem tudni, hogy most mit akar. Tehát a NATO-ba ő...
3: Minden rosszul lét vagy egyébként ez a
2: négy. Igen, tehát ő most gyakorlatilag veri szét a NATO-t úgy, is. hogy a szomszédunkban ugye háború folyik. És látjuk, hogy az oroszok azért kostolgatják a reakciót, tehát egy-egy drón azért csak átjön a litvánokhoz, csak a lengyelekig eljön egy drón, tehát tesztelik azt, hogy hogyan reagál. Ez a NATO, ez most mennyire harcos, mennyire tud gyorsan reagálni. Nem jó ez.
3: Mennyi szolidáris.
2: Igen, hogy mennyire figyelünk egymásra, ez mennyire egységes a NATO, és ebben szerintem a lehető legtöbbet Trump ártott, mert ugye akkor egyből elkezdte, hogy jó, akkor tegyük nagy Amerikát, nyilván ezt hozzátartozik, hogy nem mi adjuk be a legtöbb pénzt, a legtöbb fegyvert, a stb. És egyből hogy is elkezdte bontani belülről azt a rendszert, ami egyébként neki is érdekében állt. Nem tudom,
3: hát sőt, szerintem is előrefele csak így lehetne, és hát tényleg egyszerűen nem látom, hogy ebben a bizonytalanságban. Mindannyian kicsik vagyunk, hát még Kanada is területre nagy, de létszámra kicsi. Az Unió ugyan létszámra nagy, de ez 27 ország teszi össze, és hogyha nem egy irányba mennek, és állandóan próbálják a kínaiak megosztani, az oroszok megosztani, az amcsi megosztani, mert ezek mind benne vannak a sztoriban, akkor nekünk talán egy kicsit jobban oda kell figyelni.
2: Hát az, hogy Európa nem egységes és nem egy irányba megy, ez gyakorlatilag az oroszoknak egy feltett szándéka.
3: Hát de lehet, hogy az USA-nak is, és a Kínának is.
2: Igen, de nekik is. Tehát az, hogy ezt az egységet, mivel mi erős konkurencia vagyunk nekik, ha nem gazdaságra, akkor politikailag próbálnak bennünket.
3: Hát most csak nézd meg a kínai termékekkel kapcsolatos európai vámokat, nem tudnak megegyezni. Tehát, hogy most mennyire szabad is kell Kínát adott esetben, és itt nem arról van szó, hogy szabad kereskedelem ellentétesek, csak egyszerűen Kína rengeteg dotáció nem megengedett támogatást ad ezeknek, éppen csak azért, hogy tönkretegyen mondjuk különböző iparágakat Európában.
2: Például bejönnek az Európai Unió területére az akkumulátorgyáraikat.
3: Az nem baj, arra nyilván megvan egy bizonyos szintig működő képes, csak nem mindegy, hogy ők valóban ezt a teljesítményt tudják, vagy úgy tudják ezt a teljesítményt, hogy az állam minden után ad pénzt.
2: Igen, Oszkó Péter fogalmazott így, hogy azért fizettünk mi a kínaiaknak, hogy tönkretegyék az európai gazdaságot. Tehát
3: Magyarország fizetett azért, tehát Magyarország hátán jöttek, de ez azért egy durva állítás is.
2: Hát, ha nagyon gondolkozom, hát akár rá is lehet húzni, tehát én Oszkó Péterre nem vitatkozok, ő egy ilyen állítást tett, és ez mondjuk szintén azokhoz a nemzetközi vagy nemzeti bűnökhöz tartozik, amit később ezt érdemes lesz majd átnézni, hogy milyen feltételekkel, mennyi pénzért, és hogyan árultuk el ezt. Hát, és ugye most, aki a fő ügyvivője volt ennek, most ott is van a BID-nél, a kínai kommunista párt egyik legnagyobb gyárának az egyik legnagyobb vezetője.
3: Bocs, de most gondoljátok bele, hogy milyen versenyelőny egyébként egy ilyen cégnek, ha nem kell betartani a magyarországi munka, balesetvédelmi, környezetvédelmi előírásokat.
1: Mondjuk hát, itt nem arról, ugye itt azt mondták, hogy itt Magyarországon be kellett tartani, csak nem tartották be.
3: Na, jó. Igen, ez jó. Akkor mi a végeredmény?
2: Láttam a szemed, egy mondat közben jöttél rá, hogy igen, hogy igen. Hova is kéne menni.
3: Tehát ez van ilyen, hogy be kell tartani, de nem szoktam.
2: Igen.
1: Hát, jó, hát elfelejtették betartatni.
3: Na, ez itt a probléma. És akkor nyilván így ugye nem az a baj, hogy bejönnek az Európai Unióba, hanem az a baj, hogyha nem átlátható a működés, és ne talán még cinketkártyákkal segítik is őket, akkor az már nem biztos, hogy jó irányba megy.
2: És úgy, hogy még mi dotáljuk.
3: Tehát igen, és ők nem fognak befizetni abba az Európai Unióba, amiből egyébként mi kapunk különböző támogatásokat, hogy feljöjjünk, és mezőgazdasági, stb. Tehát lehet végigmenni.
1: Oké, de most visszatérve az eredeti hírhez, ugye, hogy von der Leyen bejelentette, hogy Kanada az EU kvázi társult tag, vagy kvázi tagja lenne.
3: Sikerült is elrontania.
1: Mert?
3: Hát nem akart ott maradni a kanadai miniszterelnöknek a beszédén, mert valami más programja volt.
1: Ja.
3: És a kanadai meg azért jött egy nappal előbb, 6000 kilométert utazva, hogy a Leyent meg meghallgassa.
1: Na, hát ez bravo.
3: Udvariasságból, érted?
1: Ez bravo, erre csak azt tudom mondani. Na mindegy, de hogy akkor most, tehát ugye említettétek ezt a kínai kapcsolódást, meg ezt a témát, tehát akkor nekünk egyszerűen mondjátok el, kérlek, a hallgatóinknak, hogy mi előnyünk származik abból, hogy ez a frigy összejön.
2: Gazdasági.
3: Én is azt gondolom, gazdasági, illetve katonai is azt gondolom. Tehát úgy képzeld el, hogy ennyivel, hogy mondjam, erősebb a NATO-ból megmaradt valami.
1: Értem.
2: Akár én azt gondolom,
3: és gazdaságilag is egyébként.
2: Hogyne.
3: De gondoljatok bele, pár évvel ezelőtt mennyi sírás volt azon, hogy majd lesz egy szabadkereskedelmi megállapodás az USA és Európa között. Hát mindenki hisztizett. Mit akarnak ezek? És akkor ide jönnek a cuccok is ingyen, és nem kell izélni. Ma senki nem beszél erről, mert Trump belintézte ezt a problémát, hogy kölcsönös vámok vannak. Rosszabb a helyzet, mint lett volna talán a szabadkereskedelme.
2: Viszont egy sapkánk van, ami alá van írva.
3: Igen.
1: Hát ez milyen jó, Kréteg, nem? Figyelj, majd a Nemzeti Múzeumban egyszer lehet, hogy
2: kivesz állítva. Mekkora sztori volt ez, nem? Tehát jöttek hazafelé a gépen, és mondta, hogy megvan minden frankó, tehát az Unió az Brüsszel elmehet a sóhivatalba, Magyarország most aztán bármi van, egyből csak telefon, Trump küldi a lét, meg vagyunk mentve, tehát nem kell itt izgulni. Másnap mondhatom, hogy kérted, de nem adtam. Hát ez ekkora...
1: Hát jó van.
2: Gyerekek, ez
3: jó ember volt, a barátom volt.
1: Igen, a gyorsan múló barátság.
0: Szabadpéntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Halott péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Strasser Tamással és Weiss Józsival, és akkor elmesélek most nektek, srácok, egy sztorit, mert hogy láttam a kormányhivatal, a Tolna vármegyei kormányhivatalnak a honlapján, hogy lesz egy ilyen állásbörze. Ugye ezt tavaly is szervezték, tavaly is csináltunk interjút az akkori, az egyik osztályvezető hölgyel, és tök szépen elmondta, hogy kiket várnak, meg hát így nyilván hát az lenne a cél, hogy minél többekhez eljusson. És hát ugye felhívtam azt a telefonszámot, ami nekem megvolt, kormányhivatal kommunikációs vezetőjé, hát nyilván nem lepődtem meg, hogy leváltották, és hogy egy új hölgy vette fel a telefont, aki nagyon kedvesen mondta, hogy átadja a kolléganőjét, aki szintén ott volt mellette, aki bemutatkozott, és szintén nagyon kedvesen elmondta, hogy ő vette át ezeket a feladatokat, és ugye elmondtam nekik, hogy a Paks FM-nek szeretnénk kérni az állásbörze kapcsán, amit szerveznek, egy nyilatkozót. Mire a hölgy, nagyon kedves volt tényleg, tehát semmi problémám nem volt vele, nagyon kedvesen mondta, hogy hát igen, rendben, rendben, csak hogy ő neki a lelkére kötötték, hogy mindent írásban. És mondtam neki, ne haragudjon, nincs időm arra, hogy most levelet írjak, tehát hogyha nem tudjuk ezt most megoldani így, hogy ő elmondja a főnökének, és a főnök erre át vagy bét mond, akkor most én ezt elengedem. És amikor letettem a telefont, én azon kezdtem el gondolkodni, hogy a 16 év Fidesz kormányzás leváltása után, amit egyébként a média szempontjából, hogyha nézünk, akkor az egy felháborító és elfogadhatatlan dolog volt, ahogy a Fidesz egyébként hozzáállt a médiához, többek között azzal, hogy mindent központosított, mindenkinek levelet írogatni, kérdéseket írogatni, hogy mit szeretné, stb. Tehát egy csomó fölösleges adminisztrációt rátesz ugye a médiára, és ezt most visszük tovább. És azon gondolkodtam, hogy mit nem

0: Fényről. Mit nem tud szóban eldönteni, amit a Tolna vármegyei rendőrfőkapitány el tud, tehát ha fölhívott telefonon az ottani sajtószóvivőt, elmondod két mondatba, hogy miről szeretnél nyilatkoztatni, ő ezt továbbítja a főnökének, majd visszahív, hogy rendben, jövök, vagy a, mondjuk a Szekszárdi kórházba pont ugyanígy működik, oda telefonál, szeretnék egy nyilatkozót ebben az ügyben, visszahív, oké, rendben, ő lesz az, mit nem tud a kormányhivatal megcsinálni, és hogy miért dühített ez engem fel, az, hogy ez az állandó, fölösleges bürokrácia, adminisztráció, ami az egy dolog, hogy engem szivat, de a saját kollégáját is, mert a saját kollégának is feltételezem be kell iktatni az érkezett levelet, meg továbbítani, még miért kell önfoglalkoztatni nem csak a saját kollégáit, hanem engem is.
1: Akkor mondhatom, vagy meg vagy?
0: Persze.
1: Oké. Na, én ebben inkább azt látom, ha akarom, tehát egy másik oldalról közelítem meg, szegény kapott egy instrukciót, hogy neki írásba kell ezt jelezni. Én azt gondolom, hogy akár a telefonról is lehet írni egyet, az iPhone-omról küldve, ugye látunk már ilyet, akármilyen igénést is. Nem tart, szerintem ez 3,5 perc alatt megvan, főleg egy...
2: Na
1: egy
2: jó, jó, de képzel... az egy útlevél.
1: Az egy útlevél volt, jó, ez most nem. Tehát érted, hogy iPhone-ról küldsz egy kérelmet, nem tudom, megkérdezed, jó, mi az e-mail címe ez? Elküldöd egy ilyet, szeretnénk jót szakát, ha ez a kérés. És azért mondom ezt, mert például nekem volt olyan főnököm, aki annyira profi volt, és ez a profizmus jele volt, hogy oda jött hozzám, ott mellettem, amilyen instrukciókat és utasításokat adott, azonnal gépelte be a laptopba, és elküldte nekem. Úgy, hogy előtte elmondta. Pontosan azért, mert a szó elszáll, az írás megmarad. Érted? Tehát ez volt a profizmus, és akkor nincs az, hogy mit beszéltem, meg mit nem. Ha írásban ott van, akár egy e-mail, ma már ezt 2,5 perc alatt meg lehet írni. Ha ez a kérdés, akkor írok egyet, ezt jót szakát.
0: Én hát értem, nekem erre nem volt időm most tegnap, de és ugye...
1: Tehát 2,5 perc, de értem, hogy inkább neked rosszul esett, hogy lepattintottak ezzel, hogy írj egy
0: levelet. Nem lepattintottak, mert én mondtam, hogy hát elnézést, most erre nincs időm, de ami ebben az egészben szerintem dühítő, és a magyar állam rendszer, a magyar állami bürokrácia működésébe dühítő, hogy ami nem két perc alatt, 20 másodperc alatt elintézhető lenne. Szia, ebben az ügyben tudnátok nyilatkozni a Paks FM-nek? Ő ezt a főnökének tovább mondja, azt mondja, igen, visszahív. Ezt nem, írjál hivatalos levelet.
1: De mi van, ha ez a hivatalos?
2: Ne, bocsánat, kérdeztetek valaki?
1: A hivatalos levélre is tud két percen belül válaszolni.
2: Oké, de én vagyok azt hülye, vagy egyáltalán?
1: Igen.
2: Tehát fordítva ülünk a lovon. Ez neki jó.
0: Kinek?
2: Neki. Mert valamilyen olyan...
0: Hát egy reklám lenne annak, amit őt szeretne egyébként.
2: Szeretne
0: eljutatni.
2: Valamit csinálni,
0: ezek szerint
2: sikeresen.
0: Annyira lehet, hogy nem szeretné.
2: Sikeresen.
1: Okay, de
2: ez az egésznek a lényege.
1: Egy határozott utasítást.
2: Nem az a kérdés. Az, aki adta.
0: Aki
2: az már hülye. Tehát én értem, igen, hogy senki nem bízik ebbe az országba senkibe. De akkor ne várjuk el, hogy működjünk. A lapítsd le a piramist. Pont az a lényege, hogy azon a szinten hozzák meg a döntéseket, ahol a legközelebb vannak ahhoz a problémához. Érted? A háborút nem a marsalok döntik el a tervezőasztalnál, hanem az őrmesterek meg a szakaszvezetők, aki ott hozza. Na, ezt kéne megérteni ahhoz, hogy sikeres legyen, és ne egyébként nem csak önfoglalkoztató, mert az önfoglalkoztatás az azt jelenti, hogy van rá idő, ha nincs rá idő, akkor felveszünk még egy embert, tehát azt elveszünk a gazdaságból.
1: De félve kérdezem is, írtál levelet?
0: Nem, hát mondom, hogy nem volt rá idő.
2: Én nem is lennék hajlandó.
0: Nem is, és nem is
2: hát
0: vagyok.
2: Hát az ő érdeke, hajlandó. Akarja jól csinálni már feladatát, dögöljön meg érte. Hát ezért hívtam ő fel, mert ő is szeretné jól csinálni a feladatát.
1: Értem.
0: Igen, meg nem csak az, tehát tényleg az, hogy szálljunk már le arról a trackről, mert ez az idegesítő, hogy még mindig ott tartunk, hogy mindent papírozzunk. Mit papírozzunk olyan dolgot?
1: De azt mondta, hogy levélbe küldte, vagy az, hogy e-mailben?
0: Hát most a papírozás alatt értem az e-mailt is. Nekem sokkal tovább tart, nekem is, és mindenkinek egyébként, és nem csak ez most nem csak erre vonatkozik, mert ez egy személyes élményem most, mint sajtós, de egyébként mindenhol ez van a magyar bürokráciában, az államigazgatási rendszerben, hogy megy a fölösleges tilitolizás papírokkal, meg minden, ahelyett, hogy egyébként működőképesebb országot építenénk, és az a baj, hogyha ezt a 16 évet, az elmúlt 16 évet e tekintetben nem tudjuk megugrani, hogy egy jobb rendszert építünk fel, akkor pont ugyanott vagyunk, ahol a parcakat, csak máshogy hívják azokat.
1: Én azt gondolom, hogy türelemmel kell lenni, tehát minden rendszer, de te tudod a legjobban, ez évek, mire ezt átalakítják, lehet, hogy jövőre ugyanezt fölhívod, és azt mondja, hogy persze, Gabikám, mondjad.
2: Igen, szeretnél. Csak a probléma egyébként ott
1: tehát
2: van.
1: Pontosan, bocsáss meg, pontosan a változás miatt van az,

0: egyelőre még ő is új a szakmában, nem tudja, hogy esetleg mondhatta volna azt, vagy nem, hogy írásban szükséges. Mert lehet, hogy kapott egy olyan instrukciót, hogy vagy írásban, vagy szóban.
1: De ha én
0: nem
1: vagyok
0: mert
1: a főnök...
0: bocsáss meg, ő az új, beosztott, kapott egy ilyen instrukciót.
2: Persze,
0: lehet, hogy jövőre már olyan...
2: nem a hölgy hibája. Ez
1: de figyelj, de hogyha nem dönthet soha semmiben önállóan, akkor nem derül ki, hogy alkalmas arra a feladatra, vagy nem. Tehát igenis engedjük bele őket olyan helyzetbe, és nem jól rúgjuk ki.
2: Igen, és ez meg a másik, amit most a Tamás mond, hogy ez még egy nagyon fontos aspektusa az egésznek, hogy tényleg mindent, mindig mindent a legmagasabb vezetőtől kell megkérdezni, hogy szabad-e.
0: A kérdés az, hogy lehet, hogy ezt ő nem merte bevállalni.
2: Jó,
0: nem lehet?
2: Most ezt...
1: Hát rúgják ki, mert alkalmatlan. Hát én abban a pillanatban oda teszelém egy papírt, hogy főnök volt egy ilyen és nem tudta elintézni. Hát engem dolgoztasson már.
2: Nem, elképesztő. És ez még egyszer mondom, a hölgy nagyon-nagyon kedves volt. Ő kapott egy utasítást, tehát nyilván ennyi. Ő azt szerint kellett, hogy eljárjon. Engem az utasító utasítása bosszant.
0: Persze, maga a rendszer bosszant, hogy még mindig e-mailt kell írni.
2: Meg mondjuk, itt tartunk, hogy amit el lehet 10 másodpercben rendezni, inkább legyen több. Az
0: akkor a kérdésem az, hogy a többi rádió, ugye nem mondom ki a nevük, nem reklámozok.
1: Nyugodtan.
0: Ők írtak e-mailt?
2: Nem tudom.
1: Nem is foglalkoztak a témával.
2: Nem tudom,
1: kellett volna köszönni, hogy akarsz vele foglalkozni. Tehát most ne érts félre. Tehát itt mindig fordítva ülünk a lovon. Ki kit szolgál? Mi szolgáljuk a hallgatót, és ahhoz, hogy mi tudjuk szolgálni a hallgatót, ahhoz talán kéne, hogy bennünket kiszolgáljanak azok, akiknek egyébként az a feladatuk, hogy kiszolgáljanak bennünket. Ne elvegye a kedvet, mert akkor egyébként majd izékat fogunk.
0: Nagy valószínűség szerint ez nem fog megtörténni, hogy ez átalakul. De én úgy gondolom,
2: hát
0: hogy...
2: Hát azért vannak jó példák, az előbb említettem jó példákat, igen, ahol már eleve úgy állnak hozzá az emberhez, hogy nem bonyolítják a dolgokat, hanem tényleg elmondod, 10 másodpercben és 15 másodperc alatt megoldódott a dolog.
0: Ennyi, nem bonyolítod,
2: és
0: intézed.
2: És én ezt szeretném, én egy olyan országba szeretnék élni, ahol meg lehet oldani egyszerűen dolgokat, és nem túl bonyolítva.
1: Múlt héten megbüntettek Budapesten, bilincset is kaptam, rossz helyen álltam.
0: De a kocsi kapott bilincset, tehát én már látok vezetőszáron.
1: Jó, az, hogy te mit szeretnél, az éjjel az álmodban.
0: Igen.
1: És képzeljétek el, időben értem ki, még ott voltak. Csak hogy a Gabira ráerősítsek, és mondja, hogy hát ez történt, mondom, hát villanyautó nem kell. Igen, de nem vette észre a táblát. És igen, egyébként mert úgy volt, hogy nem kellett, hogy mondjam, előről nem láttam, mert helyeket néztem, hogy hol lehet parkolni, és amikor körülnéztem, mert én mindig gyanús nekem, hogyha jó helyen tudok parkolni.
0: Igen.
1: Körülnéztem, de a tábla előtt állt egy fa, amelyik ugye nem láttad, hogy ott van egy... tábla, mert akarta. Értem. Mert ha látsz egy táblaformát, megnézed onnan is,
0: igen,
1: ahonnan
0: tábla formát se
1: nem láttál. Oké, elvállaltam a felelősséget, de mondom, itt vannak, vegyék le, mondják el, hogy mi csak készpénzben, meg kártyával. Egyik se volt nálam, vagyis hát nem elegendő készpénz.
0: Telefonon nem tudsz fizetni?
1: Nem, mindegy, nem tudok.
0: Na, igen. Akkor hol a hiba?
1: De nem ez a probléma, mondtam, adjanak egy csekket, azt nem lehet. Jó, akkor várjanak meg, elszaladok, kérek 3 perc alatt 10 pénz, nem vár. És nem ez volt a zseniális benne, hanem elmondta az egyik. Majd amikor én értetlenkedtem, mert ugye csak az volt a kérdésem, hogy mi a megoldás, mert ugye én együtt érzek azokkal a rokikkal, akik utánam jönnek, és én nem tudom, én miattam nem tudnak, igen, és én miattam nem tudnak. Én elismertem, tényleg nem láttam a táblát, pedig kerestem, és én miattam nem tudnak jó helyre állni.
0: Nyilván itt nem említjük meg Deák Bélgyónát.
1: Igen, és akkor mondtam, mi a megoldás. Másik, hagyd, átveszem. És ugyanazt elmondtam még egyszer. Mint hogyha gyógyi is lennék. És értem, mondtam neki, igaza van.
0: Még
1: tényleg,
0: egyszer, oké, okay, értem.
1: Ugyanaz, de mondom, mi a megoldás? Érted? És ugyanazt mondtam.
0: Na, és akkor mi lett a megoldás? Tehát most érdekel tényleg.
1: De annyi volt, ezek elmentek ebédelni, azok után, ahogy viselkedtem, azok után, ahogy nem volt nálam pénz, azok után, ahogy viselkedtem, gondolhatod, hogy az ebédidőt maximálisan ki, pedig egyből betelefonáltam, hogy jöhetnek.
0: Külön-külön.
1: Halat, igen. Egymás után.
0: Akkor kezdte a másik.
1: Igen, mert vigyáztak, hogyha letántan az egyik szálkát kap, akkor ott legyen a többi, hogy, és hárman voltak, tehát ezt képzeld el, és akkor nagy nehezen egy óra múlva visszajöttek, de akkor már tök nyugodt voltam, mert tudtam, hogy amikor már mondom ezeket, és még egyszer elmondta még egyszer, de egyébként ugyanaz. És akkor is zseniális volt, mert megkérdeztem tőle, hogy mi kell. Pénz. Jó, mire oda mentem, addigra kellett a személyim, tudod, tehát, hogy felkészüljenek. Tehát ez a szörnyű, hogy elmondta 5-5-ször. Mert ha egyszer elmondja, hogy ne haragudjon, nem tudunk segíteni, ez van, értem. Jó, oké, merev a rendszer.
0: Vagy akkor happy end lett a vége, mert itt vagy. Tehát még nem vitek el vezetőszádon.
1: Érted, de az, hogy majd rájön átveszem. És ugyanazt elmondta.
2: Na, szóval ez az, és...
0: Ez egy kicsit olyan, mint bocsáss meg, az előbb volt a gyaloggalóba az a rész, amikor franciák. Igen. Nincs itt valaki, hogy tudnék beszélni. Milyen angolok? Igen. Kicsit, hogy nem tudsz értetlenül.
2: Igen.
0: Nem tudsz áttörni az értetlenség. De
1: bocs, a rendőrök is odajöttek, és mert már hát ugye ezek nagyon tudatosan voltak, és a rendőr hátrahívott, azt mondja, hagyja, mindannyian előbb szabadunk. Ezekkel mindig baj lesz. Igen. Mondom, ha így beszéltek volna velem, működik.
2: Igen, igen. Na jó, hát igen, szóval azért szeretnénk olyan országba élni, ahol megoldásra törekszik egy hivatal is egyébként, és minél gyorsabb megoldásra, és nem arra, hogy csak az időt húzza. Köszönöm,
1: hogy lefordítottad, amit mondtam.
2: Igen, na, és akkor még egy gyors említés csak az egészségvárosról. Fél perc, egy percünk van, szóval, hogy az egészségvárost még említsük meg, a Richter egészségvárost, mert ugyanak múlt héten volt a szombaton a napja, és 26.251.000 forintot tudtunk összegyűjteni. Pakson, ami egyébként a Richter egészségvárosok történetében a harmadik legmagasabb, és 17 éve.
0: Büszkék lehetünk magunkra.
2: Ugye szerintem igen. Én azért
1: ugye. És lakosság arányosan is jók vagyunk szerintem.
2: Szerintem nem rossz, igen. Szerintem nem rossz, úgyhogy szerintem nagyon. És egyébként a...
1: Miben reménykedtél?
2: Hát, hogy azért, mit tudom én, mondjuk egy 30-at megugorjuk, de nem baj, nem vagyok telhetetlen, ez is elég a szemészeti OCT készülékre, meg az altatógépre, sőt, még remélhetőleg marad is belőle, úgyhogy tök jó.
0: Na, és akkor visszakönyöd az előző témához, van pozitív példa is az elmúlt 16 évből, kormányablak. Én imádok oda járni, időpontot kérek, amikor 11-re van az időpont, 11-kor szólnak, hogy menjek, elintézik, eljövök. Tehát működő dolog, és ott van ott egy rakat, tehát tök mindegy, hogy forgalmi járt le, személyém járt le, én jártam le, egyáltalán bármi járt le, ott szakszerűen is pontosan tudták intézni. Tehát van azért ellenpélda is.
1: Az ügyfélkapu is jó.
2: Igen, van ellenpélda, meg általában egyébként nem az ügyintézők szintjén van a probléma, hanem mindig a vezetők szintjén, a legtetején, akik ülnek, és ők mondanak olyan életszerűtlen utasításokat embereknek, aki szegény nem tud mit tenni, mint ahogy az én esetemben ugye ez a hölgy se tudott mit tenni, mert hát őnek ezt az utasítást adták. Na mindegy, kipuffogtam magamat, most vége a szabad pénteknek, most sajnos lejárt az időnk, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, köszönjük szépen a hallgatóknak is, búcsúzik tőletek.
1: Strasser Tamás.
0: Weiss József tesóka.
2: És Harmad Gabi.
3: Szabad péntek című műsorunk best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Tokai Róbert. A szavazatok több mint 60%-ával Béres Judit független jelölt nyerte meg az időközi polgármester választást vasárnap Bátaszéken, írja az MTI. A Nemzeti Választási Iroda honlapján közölt adatok szerint a 4 egyaránt független jelölt közül Béres Judit 1265 szavazatot, az összes voks 60,24%-át kapta. A választásra jogosult 5081 helybéli közül 2113-an voksoltak, ami 41,59%-os részvételi arányt jelent. 13 szavazat érvénytelen volt. A 6210 lakosú városban azért tartottak önkormányzati választást, mert a korábbi független polgármester Bozsolik Róbert június 28-án lemondott tisztségéről, miután Tolna vármegyei kormány megbízottnak nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök. A Paksi Energetikai Kerekasztal, a Tolna megyei Mérnöki Kamara Energetikai Szakcsoport és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Paks szeptember 17-én tartotta első őszi energetikai kerekasztal beszélgetését Pakson a Csengély Dénes Kulturális Központ nagy klubjában. A közös szakmai fórum a Paksi atomerőmű szinkron generátorain a korábbi időszakban jelentkezett meghibásodások üzemviteli előzményei, a hibafeltárás és elhárítás bemutatása címet kapta. Az előadók Fazekas Attila berendezés felelős és Kern László osztályvezető voltak. Az energetikai kerekasztalt követően Hetzman Albert főszervező nyilatkozott rádiónknak.
2: Két részből állt az előadás. Először a üzemviteli eseményeket mutatták be, ami a meghibásodási folyamatot mutatta be, hogy milyen lépésekbe jutott el odáig ez a termelő főberendezés, hogy vagy önmagától, tehát védelmi működés következtében állt le, vagy vezetői döntésre még idejébe leállították. Ez történt az utóbbi esetben, amiről részletesen beszámoltak a Paks 1-es kollégák.
3: Mi lehet tudni, hogy mi van ezeknek a hátterében?
2: Ugye ezek a gépek már 40 éve üzemelnek, itt anyagfáradási jelenségek vannak a háttérben, az okozta a kiinduló hibát, és ugye ha egy ilyen gépen belül elszabadul egy alkatrész, egy berendezés rész, leválik valahonnan, ez következett különben be, akkor belül a 3000-es fordulatszám következtébe, tehát a mozgás következtébe és az óriási energiák következtébe komoly szerkezeti hibát tud előidézni, és ezt mutatta be részletes képi dokumentációval a villamos karbantartás osztályvezetője.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, idegenben nyert bajnokit szombaton a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga 8. fordulójában a Kisvárda ellen nyert 1-0-ra, így a Paksi FC megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
4: Ma azt gondolom, hogy inkább célfutballt játszottunk, mint látványos helyzetkidolgozást és gólokat lőni. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezésünk, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk nem volt annyi, mint amennyi lenni szokott, és hát egy célfutball volt, de elértük az eredményt, úgyhogy megérdemli minden játékos a hozzáállásáért, teljesítményéért a gratulációt. Ezen a meccsen inkább ilyen kavarodások voltak, amiből gólt lehetett volna szerezni. Egy ilyen tiszta helyzetet láttam az ellenfél részéről is, és a részünkről is, amikor a Hán kilépett és lábon lőtte a kapust. Az volt egy tiszta helyzet. Ezen kívül ezen a meccsen nem sziporkázott egyik csapat se a helyzetkidolgozásra. Megpróbáltunk egy kicsit, hogy mondjam, finomabbra venni ezt a fiatalok idősek arányát. Most azért jobban elkaptuk a fonalat, és menet közben is azért, akik beszálltak, azok hozzá tudtak tenni. Tehát azt gondolom, hogy most talán jobb volt ez az arány, mint az elmúlt mérkőzésen.
1: Most válogatott szünet következik az OTP Bankligában, ezt követően a PFC a következő fordulóban az MTK együttesét fogadja majd a Fehérvári úti stadionban október 10-én.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paksfm.
6: Paksfm.
5: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Jó estét kívánok! Hatalmas világcsúccsal nyert olimpiai aranyérmet hosszú Katinka.

0: Ez a Paks FM.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: Baby.
1: Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
2: Szép estét mindenkinek, a mikrofonnál Tokai Róbert. A magyar gazdaság stabil, a kormány 2% közelébe várja az idei gazdasági növekedést. Ez duplája az előző parlamenti ciklus 4 éve alatti összes növekedésnek, írta Kármán András pénzügyminiszter vasárnapi Facebook bejegyzésében. Kármán András kiemelte egyebek mellett, hogy a Tisza kormánynak sikerült csökkentenie az államadósságot, mérsékelnie a hiánypályát, megkezdte az ország iránti bizalom visszaépítését és hazahozta az uniós forrásokat. A miniszter közölte, a magyar gazdaság stabil, és jelenleg is azon dolgoznak, hogy még átláthatóbbá, kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá tegyék, írja az MTI. Pénteken tartották meg az éves szinten megrendezésre kerülő Teit napot, a helyszín ezúttal Ordas volt. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás elnöke, Kalocsa polgármestere dr. Bagó Zoltán rádiónknak elmondta, ezekben a hetekben a fenékküszöb is fontos témája a Teit találkozóknak.
3: Nyilván ugye reagálunk mi is a történésekre, tehát ahogy a kormány elrendelte ezt a technikai beavatkozást és elkezdte építeni művet, mi a másnap tájékozottunk a helyszínen, a harmadik nap már ugye az ellenőrző csoportunk járta be, tehát folyamatosan figyelemmel kísértük a beruházást. Emellett viszont ugye nagyon-nagyon sok más egyéb dolgunk is van, ugye a Társadalmi Ellenőrző Információs és Területfejlesztési Társulás vagyunk, és ez a nap az információról szól. Ugye minden évben megrendezzük a Teit napot, rotációs jellege mindig más településen, rotációs jellege egyik évben a Duna egyik oldalán, a másik évben a másik oldalán, most Ordas került sorra, és ahogy látszik is, ugye a sátorban a teltház is, nem csak gyerekek, hanem felnőttek vannak. A mai nap az egy szakmai konferenciája és a tájékoztatás rész.
2: A Paks 2 ZRT részéről Rákóczi Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója jelent meg, és tartott előadást a társulás 16 polgármesterének. Prezentációja során szó volt a Paks egy mostani, illetve a Paks 2 majdani vízellátásáról, valamint arról, hogy a Paks 2 projekt jelenleg felülvizsgálat alatt áll.
4: Én azt gondolom, hogy egyáltalán fontos tudni, hogy most hogy áll a Paks 2 projekt. Felülvizsgálat alatt van, teljes felülvizsgálat alatt van, az azt jelenti, hogy minden tevékenységet, ami a Paks 2 ZRT-hez, Paks 2 megvalósításához kapcsolódik, azt alaposan a kormányzati szinten át kell vizsgálni, de közben azért van üzletfolytonosság is, tehát igyekszik a kormányzat biztosítani a projektnek az előrehaladását. Be tudtam arról számolni, hogy az 5-ös blokki betonozás halad előre, a 6-os blokki munkagödör szinte elkészült, napok múlva 100%-os állapotban lesz, már most is 90% fölötti készültségi szinten van. Épül az oktatói szimulátor központ, készülnek a nagy berendezések Oroszországban, Franciaországban, Németországban, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor nagyon sok kérdés is felmerül. Országosan is tudhatják, ugye, hogy a hűtővízellátása az atomerőműnek is milyen nehézségekbe ütközött. Találtak egy, azt gondolom, egy megnyugtató jó megoldást ennek kezelésére, de meg kell nézni, hogy a Paks 2-nél is például ez hogyan lett volna kezelve. És még az alapkérdéshez is vissza kell térni, hogy a jövő energia mixébe milyen helye van, van-e helye a Paks 2 projektnek.
2: Számos Tolna vármegyei helyszínen várják a véradókat ezen a héten. A mai napon Szekszárdon a területi vérellátóban reggel 8 és délután 5 óra között lehet vért adni. Holnap reggel 8 és délután 3 óra között Dombováron a transzfúziós osztályon, délután 13:30 és 17:30 között pedig a Nagydorogi Sportcsarnok klub helyiségében várják a véradókat. Szerdán Németkéren az Amandala rendezvényházban tartanak véradást, délután 13:30 és 5 óra között. Csütörtökön ismét Dombováron a transzfúziós osztályon lehet vért adni reggel 8 és délután 3 óra között, míg Gyönkön az idősek otthonában délután 14:30 és 5 óra között fogadják az önkénteseket. Pénteken Szekszárdon a területi vérellátóban várják majd a segítőket reggel 8 és délután 2 óra között. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Ahogy arról korábban rádiónk is beszámolt, idegenben nyert bajnokit szombaton a PFC. A Paksi NB1-es futballcsapat az OTP Bankliga 8. fordulójában a Kisvárda ellen nyert 1-0-ra, így a Paksi FC megszerezte első idegenbeli győzelmét a szezonban. A találkozót Bognár György, a PFC vezetőedzője is értékelte.
0: Ma azt gondolom, hogy inkább célfutballt játszottunk, mint látványos helyzetkidolgozást és gólokat lőni. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezésünk, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk nem volt annyi, mint amennyi lenni szokott, és hát egy célfutball volt, de elértük az eredményt, úgyhogy megérdemli minden játékos a hozzáállásáért, a teljesítményéért a gratulációt. Ezen a meccsen inkább ilyen kavarodások voltak, amiből gólt lehetett volna szerezni. Egy ilyen tiszta helyzetet láttam az ellenfél részéről is, és a részünkről is, amikor a Hán kilépett és lábon lőtte a kapust. Az volt egy tiszta helyzet. Ezen kívül ezen a meccsen nem sziporkázott egyik csapat se a helyzetkidolgozásra. Megpróbáltunk egy kicsit, hogy mondjam, finomabbra venni ezt a fiatalok idősek arányát. Most azért jobban elkaptuk a fonalat, és menet közben is azért, akik beszálltak, azok hozzá tudtak tenni. Tehát azt gondolom, hogy most talán jobb volt ez az arány, mint az elmúlt mérkőzésen.
2: Most válogatott szünet következik az OTP Bankligában, ezt követően a PFC a következő fordulóban az MTK együttesét fogadja majd a Fehérvári úti stadionban október 10-én.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm. Összeköt.

0: Paks FM összeköt.
1: I'm so sorry that I hurt you.